0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: És mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd. Az első szavamat, a

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Világháborús bombákat találtak a budapesti Dunaparton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhad is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Andy köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak, ha van kedvük, a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu e-mail címen, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio, ékezetek nélkül, ide is küldhetnek válaszokat, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. A mai témánk egy ismerős téma, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Olyannyira ismerős lehet, hogy nem első, nem második, hanem harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, mert még mindig rengeteg bent maradt üzenetünk van, amikkel most elindítjuk a műsort. Azt írja nekünk Viktor, vasipar. Én egyszer szóltam a főnökömnek németben, hogy szeretnék holnap egy órával előbb elmenni, hogy be tudjak menni a bankba, mert gond volt a kártyámmal, se pénzt felvenni nem tudtam, se fizetni vele. Azt mondta, persze, semmi gond. Aztán a főnök lánya kijött nekem hepciáskodni, hogy majd pénteken 4 után bemehetek a bankba, vagy ha nem jó, akkor jövő héten. Nem tetszett a hangneme, de mondtam neki, hogy holnap fogok bankba menni, de ekkor is csak erősködött. Még aznap délután megírtam a felmondásomat, és másnap reggel az irodában kezdtem, és a főnököm elé toltam. Mondta, hogy áthelyez, meg kapok fizetésemelést, én meg rábögtem mosolyogva a lapra, hogy itt írja alá, és mondtam neki, hogy a felmondási időmet Magyarországon fogom tölteni. Ez igen. Hát jól kiálltál magadért, és ezzel nincs is semmi gond, bár azt azért én átgondoltam volna, hogy lehet, hogy a főnököd nem akart egyáltalán semmi rosszat. Az, hogy a lánya mit beszélt veled, meg hepciáskodott, hát az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a főnök ugyanígy gondolta, lehet, hogy meg lett volna itt a megbecsülés, de azt is megértem, hogy nem vártad meg. Köszönjük szépen a történetedet. Roli azt írja, hogy nincs kedve dolgozni már, gondolom, hogy a munkavállalónak. Ugye ez a műsor azért is volt érdekes az első két adás alkalmával, mert írtak felmondó emberek, írtak olyanok, akiknél felmondtak, és írtak olyanok is, akik csak hallottak sztorikat, és nem is biztos, hogy igaz. Minden esetre mindegyiket szívesen várjuk. Nem tetszett neki az egyenruha, ezt Sisi írja nekünk, a másiknak az volt a baja, hogy fel kellett kötnie a haját. Hát ugye nyilván vannak azok a helyek, mondjuk ahol étel is van, ahol fel kell kötni a hajat, és hát igen, ezt bele kell számolni, meg hát a munkaruha, vagy az egyenruha is olyan, hogy hát nem mindenkinek áll jól, és hogyha azt nem szeretné felvenni, akkor nincs mit tenni, más munkahelyet kell keresnie. Nézzük még Karolina üzenetét. Én egyszer úgy mondtam fel, hogy nem mentem be többet. Na jó, nem teljesen szó nélkül, mert a 3 hónapot végighúztam, hogy aki beajánlott, megkapja értem a bónuszt, majd szóltam, hogy elutazok, csak nem mentem vissza. Amikor kerestek, hogy miért nem mentem dolgozni, elmondtam őszintén, hogy nem volt terven, de elköltöztem kb. 3 órányra, lehet több is lett volna a tömegközlekedéssel. Erre azt válaszolták, hogy az nem kifogás. Mondtam, hogy hát sajnálom, de nem megyek többet. Jó, de te legalább mondtál valamit, rengeteg olyan üzenetet kaptunk az előző adások alatt, amikor egyszerűen szó nélkül eltűnt a munkavállaló, és nem látták többet, itt legalább kommunikálni tudtak veled, ez is valami. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha ön is elküldeni az élményét ezzel kapcsolatban, 0635 925 925-ös, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglit hangja harmadik alkalommal foglalkozik a kérdéssel, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, tehát ismerős lehet a téma, de ezek a válaszok egészen újak, már is itt van Edith üzenete. Konyhai kisegítőnek jelentkezett hozzánk valaki, majd később telefonált, hogy neki egyetemi végzettsége van, inkább nem jön, mert szerinte a társaság irigy lenne rá és kiközösíteni, mert nem tudnák feldolgozni, hogy hozzá képest mindenki milyen buta. Na, az igen, itt van arc. Van arc, és hát, hogy mondjam, tehát miért nem próbáltuk ki? Miért nem ment el dolgozni, és hogyha tényleg ezt érzi, akkor lehet, hogy érdemes tényleg továbbállni, de anélkül, hogy ez ki se derült volna, azért ez kicsit nagyképű. Azt kell, hogy mondjam. Viktória üzenete, egy nap után neki nem stílus ez a munka. Hát egyébként ilyen lehet, szóval ez szerintem oké, de miért jelentkezett, vagy mire számított, vagy nem tudom. Nem derülnek ki részletek, Viktória ennyit ért nekünk. György a következő. Nem mehettem el szörfözni 2 hétre Tenerife-re, úgyhogy felmondtam. Hát igen, sok mindentől függ, hogy próbaidőn vagy-e például, vagy már van egy 5 éves munkaviszonyod, és akkor nem engednek el. Szóval igen, vannak olyan nehezítő tényezők, ami miatt nehéz megítélnem ezt, hogy jól tetted, de szerintem, hogyha te nem érzed rosszul magad, és nagyon vidáman írtad ezt az üzenetet, legalábbis a smileyból, az emojikból ezt következtetem ki, szerintem ez rendben van. Itt van nekünk Gábor üzenete. Egyszer azért vett fel egy KKV cég tulajdonosa, hogy segítsek és derítsem ki, hogy mi az oka annak, hogy már jó ideje nem tud tovább fejlődni a cége. 2 hét alatt kiderült, hogy a növekedés gátja ő maga. Mondtam neki, megértette, kifizette a 2 hetet, talán még rá is számolt egy kis extrát, azóta nagy évben kerülöm a KKV-kat. Azt nem tudjuk, hogy a céggel mi lett, az ebből nem derül ki, de minden esetre igazából elvégezted a munkát, ez nem is valódi felmondás, de azért nagyon szépen köszönjük, tanulságos történet, talán a KKV-soknak is. A fizetés, na az elég nevetséges volt, írja nekünk Götz aláírással egy kedves hallgató, ezt is nagyon köszönjük, hát igen, a fizetés azért egy fontos. Nekem mondtak fel, nem volt ok, a másik 2 kolléga pihent, amíg én dolgoztam, lehet túl lelkes voltam, ezt nem nézték jó szemmel. Megkaptam egyik reggel a papírjaim, majd elvárták, hogy én ledolgozzam azt a napot is, hát köszönöm. Név nem volt az üzenet végén, de nekünk név nélkül is írhatnak azok, akik leírnák a történetüket a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Géza üzenetét kicsit cenzúráznom kell. Sziasztok! A Mos is gyalog jött bemelózni, mert bent volt a pénze, és a góré nem akarta kifizetni. Ott sírt szegény, engem meg kifizetett. Mentem is délben jelezni a problémát, semmi reakció nem történt. Elment ez a srác, csináltunk egy kis bevételt, bementem a konyhára, kértem a bent tartott fizetésekről a nyilvántartást, kifizettem mindenkit. Megérkezett a pénzért a madár, mondtam neki, nincs pénz, és kitettem az aprót, kifizettem a dolgozókat, ja, és leléptem. Egyik szemem sírt, a másiknak a feje meg szétrobbant. Érdekes megfogalmazások, mondom, ha picit elakadtam, akkor az azért volt, mert néhány szót cenzúrázni kellett. Minden esetre köszönjük ezt is, és hogyha önnek is van története tehát, akkor küldhet nekünk üzenetet, hamarosan folytatódik a Cegléd hangja itt az FM 92.5-ön.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A mai kérdésünk: mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, hogyha ön is írna a ceglét hangjába 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu. Dáviddal megyünk tovább. Honvédségnél többször előfordult alapkiképzésen, volt, hogy az első napon, hogy itt nem lehet telefonozni, amikor akarok, meg hogy nem bírom, hogy parancsolgatnak. Hát igen, ez tipikusan az, amikor valaki nem tudta, hogy hova megy, azt gondolta, hogy egész nap nyomkodhatja a telóját, amikor mondjuk szünetek vannak, meg hogy megmondják, mit csináljon. Azért a honvédségnél talán ez nem annyira meglepő, vagy nekem nem az, valakinek ezek szerint az volt. Pál a következő üzenet küldünk: futár cégnél volt a srác, próbanapra jött megnézni a munkát. Az kicsit tempós nap volt, már délelőtt egy piros lámpánál kiugrott az autóból, többet nem is láttuk. Na jó, ez még durvább, mint amikor nem ír vissza valaki, tehát nem jön be másnap és eltűnik. Itt egy piros lámpánál kiugrik az autóból, és többet nem láttuk. Azért ez nagyon durva. Tehát, hogy mennyire elege lehetett, de hogy még annak se szól, aki ott vezet, és nem érti, hogy mi történik. Azért ez nagyon furcsa. Zoltánnal megyünk tovább, mert nekem volt a legmagasabb egy bizonyos termék eladásom, és ez nem tetszett a kollégáknak. De akkor neked mondtak fel, mert túl jó voltál, és a többieknek ez nem tetszett? Nem értem pontosan, de valami ilyesmire következtetek. Beatrix: én találkoztam olyannal is, aki az első nap végén odajött és megkérdezte, hol tud felmondani, mert nyomja a lábát a munkavédelmi cipő. Megmutattam neki kérdés nélkül a HR osztályt. Hát igen, az mondjuk lehet, hogy nyomja a lábát, lehet, hogy kellett volna kérni egy nagyobb cipőt esetleg, és akkor azzal már nincsen probléma. E-mailt küldött nekünk Károly, ezzel megyünk tovább. Én egyszer egy műszaki boltba mentem el eladónak, de én ott valami borzasztóan idegenül éreztem magam. Azt se tudtam, mihez kell, meg hogy hogyan. Lövésem se volt semmihez, aztán áldogáljak ott a pultnál, meg próbáljak úgy csinálni, mintha csinálnék valamit. Hát valami baromi kellemetlenül éreztem magamat. Első napot még kibekkeltem valahogy, aztán a második nap felénél, ahogy üldögéltem pró és kontra, sorakoztattam fel az érveket amellett, hogy lépjek, de azonnal, vagy maradjak még, hát ha belejövök. Ez a belső viaskodásom elég kiegyenlített volt, úgy egy órán keresztül, aztán egy abszolút jó szándékú fiatal munkatárs, látva a gondterheltségemet, tényleg segítő szándékkal odajött hozzám, hogy összeállított nekem műszaki jellegű elméleti feladatokat papíron, hogy ez majd segít nekem belerázódni ezekbe a dolgokba. Hát azonnal tudtam, mi a helyes, és mondtam neki, köszönöm szépen, de én felmondok. Szegény úgy megijedt, hogy most miatta van ez, mondta is rögtön, hogy ezt nem muszáj, ő ezt csak úgy értette, segíteni akart. Én meg megnyugtattam, hogy nem miatta van, már régóta vívódok, csak ez az utolsó lökés volt nekem, amiért tulajdonképp hálás is voltam. Ez volt az a hely, ahol a legrövidebb ideig voltam munkaviszonyban, szégyen vagy nem szégyen. Szerintem nem szégyen, hogyha ennyire nem találtad a helyed, akkor nincs ezzel semmi gond. Én is dolgoztam nagy bevásárló központban árufeltöltőként, hát jó régen volt, és én se találtam nagyon sokszor a helyemet. Még olyan is volt, bevallom őszintén, hogy amikor nem volt mit tenni, akkor az szárazáru raktárban megágyaztam magamnak és ledőltem egy órácskára. Nem, én se vagyok rá büszke, de volt ilyen is, és tudtam, hogy nem a helyemen vagyok, úgyhogy el is jöttem onnan nem sokkal később. Kedves hallgatók, még egy blokk van ebből az órából, de egy teljes következő óra is rendelkezésünkre áll, hogy tovább boncolgassuk a kérdést. Mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott?
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Már hadd is tovább a ceglét hangja, kedves hallgatók, mi volt a legnevetségesebb indok vagy ok, amiért valaki felmondott. Ez lehet ön is, ez lehet egy munkavállalója, lehet egy olyan, aki ismerős és hallotta a sztoriát, bármit nagyon szívesen veszünk, 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu. Imre írja, hogy diákmunkás voltam, pohárszedőként dolgoztam, munkám zárásaként le kellett törölni az asztalokat. Egyik este állítólag egy asztalt kihagytam, ezért felhívtak, hogy többet ne menjek. Hát azért itt azt mondom, hogy lehet, hogy lehetett volna szólni, hogy máskor jobban figyelj és folytatni az egészet, és hát attól függ, milyen volt az az asztal, mert hogyha tényleg mondjuk állt rajta mindenféle ételmaradék, meg cigicsik, meg nem tudom, akkor talán érthető, de hogyha csak annyi volt, hogy nem törölted át, és amúgy nem is volt feltűnő, valószínűleg ezért nem vetted észre, hát akkor azért a munkáltató helyében én elgondolkodtam volna azon, hogy meg kell-e válni a munkaerőtől, de persze az is lehet, hogy más is volt a háttérben, ami aztán számodra nem derült ki. Már is megyünk tovább Péter üzenetével. Első napon, betanuláskor mondtam neki, hogy kicsit több krumplit rakjon a dobozba. Elkezdett sírni, és hazament. Na hát erre nem is tudom, mit reagálnék, hogy tulajdonképpen nem volt ebből az üzenetből, legalábbis nem az jön át, hogy nem voltál túl durva vele, és mégis úgy érezte, hogy valami más is lehetett itt a háttérben szerintem. Ezt már másodszorra mondom ebben a blogban, de mégis ezt gondolom. Sándor azt írja, hogy szombati munka játszik? Hát most ez... feltetted a kérdést, mint munkavállaló, vagy megkérdezték tőled, a munkáltató kérdezte meg, vagy nem is, vagy tőlem kérdezett, hogy játszik a szombati munka is, hát én aztán tudom milyen, aki emlékszik a régi időkre, voltak olyan szombatok és vasárnapok, amikor egész nap velem rádiózhattak itt az FM 92-tön, most nem azt akarom mondani, hogy az nekem rossz volt, vagy ilyesmi, de amikor az embernek a teljes hétvégéje munkával telik, és utána még szórakozni sincs ereje elmenni, akkor azért azt átgondoljam, de hát most például máshol vagyok, nem mintha nem dolgoznék hétvégén most is a rádióban. Azt mondja Márton nekünk, hogy reggel 6-kor kezdett, 8-kor pedig reggeli idő volt. Nekem ne mondja meg senki, hogy mikor kajálhatok. Ezután hazament. Hát igen. Egyébként szerintem az, hogy van külön reggeliző idő, ez tök jó dolog, hogyha erre rászánja a munkáltató azt a 15-20 percet, nem tudom, akkor az így tök jó. Ez mégse tetszett valakinek, ezért hazament, én végül is értem. Anita írja, hogy felvettem egy 18 éves kislányt az anyukája unszolására, aki törzsvendég volt a kávénzónkban. Volt meleg kaja is. Mikor bejött egy rendelés, kérdezte, hogy hogy csinálja meleg szendvicset, megmutattam, a harmadik, negyedik rendelés bevállalta. Mikor mondtam, hogy lila hagymát is tegyen rá, mert azt is kérte a vendég, zokogásban tört ki, kérdezem, mi a baj. Azt mondta, ő nem tudja, melyik a lila hagyma, és azt sem tudja, hogy melyik a saláta. Mondtam neki, nyugodjon meg, nincs gond, megmutattam újra. Aztán mondtam, hogy átveszem a kaja részt, csinálja az italokat. 4 limonádét kért az asztal, alapokat, citromos, lájmos, málna és bodza. Elővette a porrakat hozzá, majd a pult melletti ajtót kinyitotta és elszaladt. Soha többet nem láttam, az anyukája jött és kérdezte, hogy na milyen volt a lányom. Mondtam, hogy volt némi zavar a zöldségek és a gyümölcsök terén, sajnos nem értem utol, mert szinte tigrisugrásban ment ki az oldalajtón. Anyuka szerint nem volt ezzel probléma, mert majd úgyis megtanulja. Micsoda? Kérdezi tőlem Anita. Hát igen, amikor anyuka nem lepődik meg azon, hogy a lánya egyszer sírni kezd, tehát zokogásban tör ki, aztán meg egy óvatlan pillanatban a pult melletti ajtót kinyitja és elszalad a munkahelyéről, hát, és ezzel nincsen probléma, hát ez nekem azért tényleg meglepő. Minden esetre köszönjük a sztorit, ez is tanulságos volt, és hagyd mondjam el, hogy az egész következő óra rendelkezésünkre áll. Végére értünk a bent maradt üzeneteknek, innentől kezdve a ma beérkezettekre kerül sor, de hogyha még elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ön. Egy rövid szünet, néhány zene, hírek, és aztán folytatjuk a Ceglét hangját.
1: FM 92.5 Ceglét Rádió. Ceglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Világháborús bombákat találtak a budapesti Dunaparton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhad is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben harmadik alkalommal vesszük elő a témát, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, tanulságos történeteket kapunk, és egyébként rengeteg üzenetünk volt már az első két adás alatt is, de most a bent maradt üzenetek végére értünk, úgyhogy a mai érkezettekkel megyünk tovább. Kata csak ennyit írt, azt mondta, én ezt nem érzem. Egyébként szerintem ezzel semmi baj, főleg, hogyha generációs különbségek is vannak, ugye az X-esek, Z-esek már egészen máshogy állnak a munkához, mint a korábbiak, úgyhogy van ilyen, és hogyha nem érzi, hát akkor nem érzi. Igazából a munkavállaló, hogyha jól érzi magát, az a munkáltatónak is jó, úgyhogy keressen olyat, ahol tényleg ki tud teljesedni, és akkor annál jobb munkát tud végezni. Szerintem ez oké. Jaj, nem mondtam el, 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu, hogyha ön is küldene sztorit, nyugodtan megteheti. Tamás a következő, elkezdett telefonálni a kolléga, 5 méterre ment tőlünk pár perc múlva, 10 méter, aztán 15 méter, és egyszer csak örökre eltűnt. Ez amúgy tök jó. Valami indokot legalább kitalált, hogy telefonál, és egyre eltávolodott, aztán meg eltűnt a semmibe, hát hihetetlen, hogy mik vannak. Kitti azt írja, hogy 2 óra késéssel érkezett minden nap. Szinte 2 órával előbb el is ment, majd keveselte a pénzt, amit fizetéskor kapott. Órabért kaptunk egyébként, szerintem nem kellett volna csodálkozni. Hát igen. Heti 30 túlóra, ennyit ért nekünk Elek. Hát igen, azt hiszem, hogy heti 30 túlóránál én is azt mondanám, hogy viszlát. Victoria e-mailt küldött, nem nevetséges, inkább szomorú. Én egyszer azért mondtam fel, mert 5-ször annyi munkát végeztettek velem, mint a közvetlen kollégáimmal, ugyanabban a poziban, és ráadásul sokkal kevesebb fizetésért. Amikor pedig ezt szóvá tettem, a főnököm még több munkát lőcsölt rám, és azt hitte, hogy akkor majd befogom a számot. Ő, aki az egész szakmai életét ugyanannál a cégnél töltötte, és onnan is tervezett nyugdíjba menni, bele sem gondolt, hogy esetleg máshol is lehetne dolgozni. Igen, szerintem ez pont ugyanaz, amikor a régi generációk még úgy nőttek föl, hogy szerezz egy jó munkát, és akkor életed végig nyomhatod, ha élvezed, ha nem. Ez a nézet nem mindig találkozik a fiatalabbak nézetével, és hát igen, Viktória is úgy döntött, hogy felmond, itt nincs tovább helye, és szerintem jól is döntött, és valószínűleg, bár erről nem írtál, de sokkal jobb helyen vagy most, mint ahol akkor voltál. Egyébként ez is érdekes, hogy többszörös munkát végeztetnek veled, és nem érzik a problémát néha a kollégák, hogy ezzel bármi baj is lenne, úgyhogy ez nekem nagyon érdekes, minden esetre köszönjük, tényleg tanulságos, és azt nem mondtuk, hogy feltétlen nevetségesnek kell lennie, pontosabban, de így teszem fel a kérdést, de a nevetséges szót akár ironikusan lehet érteni, tehát mondhatjuk azt, hogy úristen, ez nevetséges, úgyhogy nem feltétlen kell, hogy vicces legyen a történet, inkább tanulságosokat várunk. Ramona a következő. A lottó nyertes sok. Egy gyári munkás az éjszaka közepén tudta meg, hogy megnyerte a főnyereményt, azonnal letette a szerszámot, táncolva körbejárt az üzemet, majd szó nélkül kisétált, az eset megtörtént. Tehát valódi történet, hogy valaki nyert, és megtudta az éjszakai műszak közepén, táncolt egy kicsit, letette a szerszámot, amúgy tényleg filmbe illő, és gratulálunk neki, szép munka. Kedves hallgatók, folytatjuk hamarosan a Ceglét hangját, a kérdés továbbra is az, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, maradjanak velünk!
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan!

ma ne. Ma ne a tévét nézd, a szónokon a kamera, de sztornó. Korhatár karika, no, nincs galiba, pedig az pornó.

0: Folytatjuk az izgalmasabbnál izgalmasabb történetekkel, kedves hallgatók, a Ceglit hangja mai kérdése, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott. Na most akkor újra, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Most lehet ez egy munkavállaló, aki felmondott, lehet egy munkáltató, akinek felmondtak, és egyébként olyan sztorikat is várunk szeretettel, amiről úgy tudjuk, hogy igaz, de nincs bizonyíték, mert nem velünk történt, hanem egy ismerős mesélte. Bármi jöhet, nagyon szívesen vesszük. 0635 925 925-ös és kívánság@ceglidradio.hu. Aliz azt írja, hogy a párom egyik munkahelyén, amivel voltak problémái amúgy, a nap közepén felmondott a hordozhatós adóvevőn keresztül, megköszönte a lehetőséget, mondta, hogy én most megyek, Isten veletek, az összes kollégája hallhatta. Egyébként ez olyan szempontból korrekt, hogy sokszor mondjuk a főnökhöz bemegy az ember felmondani, akkor az összes többi kollégától nem feltétlen van lehetősége elköszönni, nyilván munkahelye válogatja, de így viszont rádión keresztül minden kolléga bekapcsolódhatott egy kicsit. Réka azt írja, hogy vendéglátásban kettő fix brigád váltotta egymást. A komplett brigádunkat a harmadik hónap végén próbaidő alatt kirúgták. Az indok: látványosan nagyobb a bevétel azokon a napokon, amikor mi dolgozunk, több a jattunk és a jutalékunk, és ez feszélyezi a másik brigádot. Azóta sem értem a logikát. Amúgy tényleg, itt mi lehetett a fejben? Túl jó a forgalom, sok a bevétel, sok a jatt. És a többiek féltékenyek, ezért a kisebb csapatot hagyják meg, aki nem teljesít olyan jól, de így legalább nincs mire féltékenykedniük. Teljesen logikátlan. Fú, kemény. Tehát miért nem akartak magunknak jót, és tartották meg azt a brigádot, aki többet hoz a konyhára? Szó szerint a konyhára. Angyalka írja nekünk, hogy mikor egy alapítványnál dolgoztam, és megtudtam, hogy adományonként megvásárolt koncertjegyekből, ami 2007-ben 5000 forint volt, a rászoruló gyerekek kb. 1000 forintot kapnak meg, mert szétosztják alapítványon belül. Hát ez nem szép dolog. Igen, hát hogyha az van kiírva, hogy 5000 forint a jegy, és ez mind adomány, és abból csak a 20%-a jut a gyerekekhez, hát az nagyon csalódást keltő, úgyhogy teljesen megértem, hogy eljöttél. Hát igen. Egyszerűen nincs kedvem dolgozni, mondta a munkavállalom, írja nekünk Robert. Hát igen, erről nem tehetünk. Ha nincs, akkor tényleg ne is lopja a napot nálatok, szóval ezt szerintem jól tette. Itt van még Renát üzenete, felmondott, mert megtalálta az adósságkezelő cég, és elkezdték levonni a fizetéséből a tartozását. Úgy volt vele, hogy inkább feketézik, de akkor sem fizet. Hát azért, hogyha már itt tart az ügy, nem hiszem, hogy az a jó megoldás, hogy ne tudják levonni a fizetéséből, mert a tartozás az megmarad, az tovább fogja vinni magával. Minden esetre én nem szólok bele, de ez szerintem nem túl szimpatikus. Péter, a következő: nem elég a félórás ebédszünet, hogy elmenjen a vasútállomás melletti kifőzdébe, megegye a napi csumit és vissza is érjen. Ezt nem a munkatárs, hanem a helyette telefonon intézkedő nagymama mondta el. Nem hiszem el. Mikor az osztályvezető felhívta a figyelmét, hogy fél tucatnyi menüztetős hely van sokkal közelebb, a nagymama azzal érvelt, hogy de hát az állomáson van a legolcsóbb menü. Mondjuk közmunkán volt a hölgy, és nagyon nem sírtunk utána, mikor emiatt ott hagyott bennünket. Ja, egyébként valahol ez is érthető, hogy máshol drága a menü, lehet, hogy azt is szerette nagyon, de az, hogy a nagymamája intézkedje helyette, azért az tényleg meglepő. Azért szerintem az ember tudja már kiállni magáért, bármilyen közegben is. Köszönjük szépen az üzeneteket, kedves hallgatók, még nincs vége, kettő blokkkal tartozom önöknek, úgyhogy jövünk vissza hamarosan, és ha még mindig elküldené valaki, akkor 0635 925 925-ös, már most jelzem, hogy úgy látom, hogy ez a műsor is be fog telni, lehet, hogy lesz folytatás.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: sokáig azért mondott fel, mert elfogyott a WC papír. Írja nekünk Tamás, hát igen, ez is kemény, elfogyott a WC papír, neki itt többé nincsen helye. Azért mondtam ezt így a legelején a blokknak, mert hogy a kérdésünk, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, 0635-925-925-ös, kívánság@ceglidradio.hu, és ha ismerős a téma, ne lepődjön meg a kedves hallgató, mert már két alkalommal is foglalkoztunk ezzel, de népszerűnek tűnt a műsor, és bent maradt üzenetekkel kezdtünk, most pedig már az új üzeneteknél tartunk, és még ebben meg a következő blogban boncolgatjuk ezeket, aztán meglátjuk, lesz a folytatás, elég sok üzenetünk van szerencsére, ezért már itt is van Tímea. Éjszakás műszakban a fiatal kolléga kiment szünetre. Aztán kereste a mentora, és hűlt helye volt. Éjjel, 2-kor, amikor a portás körbejárásom volt, akkor kiugrott a kerítésen. Kereste a HR, de azt mondta, ő már másik városban dolgozik. Hát, kiugrott a kerítésen. Én valami, nem tudom miért, túl beszűkült a látásköröm, de nem tudom elhinni ezeket, hogy emberek úgy gondolják, hogy hajnali 2-kor a legjobb döntés, ha kiugrok a kerítésen, és nem jövök vissza soha többet a munkahelyemre. Viktória írja, hogy egy mérnök kolléga azért mondott fel, mert munka közben, vagy munkába jövet és hazafelé menet is a szemébe sütött a nap. Ha ez nem lett volna még elég, akkor az már biztosan az utolsó csepp volt a pohárban, hogy az útvonalon, amin közlekedett, nem volt se egy pékség, se egy dohánybolt. Ez... Jaj, de akkor miért nem elköltözött? Tehát, hogyha mennyivel hibásabb a munkahely, hogy ott van, ahol van, mint a lakása, hogy ott van, ahol van. Nem tudom felfogni, de nagyon köszönöm, nagyon jó üzenetek, és sok ilyet még. Kata írja, hogy nekem a főnököm azt mondta, hogy kirúg, mert nem mosolygok. Igazából azóta is mosolygok, mert munkanélküliként többet kaptam, meg lett egy sokkal jobb munkahelyem később. Hát igen, egy-két helyen elvárják, hogy mosolyogjon a munkavállaló. Mondjuk, hogyha, mit tudom én, vendéglátásban dolgozik, akkor ez nem árt, vagy egy ügyintézőnél sem hátrány, hogyha jókedvű és mosolygós. Én például a másik munkám kapcsán rengeteget járok ügyintézni, és talán mondhatom azt, hogy mindenkivel jóba vagyok az ügyintézők közül, mert egyszerűen én is kedvesen állok hozzájuk, és ők is hozzám, ez nagyon jól működik. Ez akár lehetne az az adásunk, amikor a kedvességről beszéltünk, amikor egy idegen ember kedves a másikkal, és ez a jóság valahogy visszaadódik az életben. Szerintem így kell hozzáállni, és az, hogy mosolygunk, az sosem hátrány szerintem az életben, úgyhogy én is azt javaslom, Kata, hogy mosolyog, de ne azért, mert a főnök meg azt mondta, hanem csak legyen jó kedved. Aztán már is megyünk tovább Dániellel. Tudtam, hogy dolgozni kell majd, de bevallom, munkára nem számítottam. Szerintem ez csak egy poén üzenet, mert ez a tudtam, de nem sejtettem jellegű, az Oscarból idézett sztori. Azért köszönjük az üzenetedet, Edinával folytatjuk. Kioktatott, hogy az elmosogatott edényt nem nyomtam bele az öblítő vízbe, csak rátettem a tetejére és mosogattam tovább. Megkérdezte, hogy nem tanították-e nekem a cukrásuliban, hogy hogyan kell mosogatni. Mondtam neki, hogy nem, mire azt mondta, hogy visszapovázok, és ez volt a kegyelemdöfés, már mentem is. Hát azért tényleg, azért mert mosogatással probléma van, ezt el lehet mondani, lehet segíteni, hogyha neki ez így nem tetszik. Aztán, hogy még visszapovázással jön, az tényleg meglepő, szerintem ő egy rossz kedvű, besavanyolott ember lehet, tehát ne foglalkozz vele, az üzenetet meg nagyon szépen köszönjük, és kedves hallgatók, köszönjük, hogy itt vannak, még egy blokkra visszajövünk, néhány zene múlva, tartsanak!
1: Ceglid Rádió! 92.5

0: Főnök, este játszik az Inter és a Róma. Haza kell mennem. Soha többé nem láttuk. Ilyen esetekről van szó a mai adásban is, kedves hallgatók, mert a kérdésünk a Ceglét hangjában, hogy milyen nevetséges indokok voltak, amiért valaki felmondott. A nevetséges lehet tényleg nevetséges, de lehet ironikusan nevetséges ok is. Hát ez, hogy foci meccs van, ez szerintem ilyen, úgyhogy köszönjük szépen. Mert a csapatban nincs szeretet, és ezért a vadszőlő sem nő. Ez volt az indok, írta nekünk Zsófi. Hát hogyha igen, hogyha egy olyan csapatban dolgozik valaki, ahol nem érzi jól magát, amúgy ezt tudom érteni, csak hogy valójában tényleg ez volt-e az igazság, és nem volt ott szeretet, vagy csak ő akart valamilyen kifogást kitalálni. Panna, a következő üzenet küldünk. Kisétáltam 4 nap után pékségből, miután egész műszakba jéggel és tésztadarabokkal dobáltak a régi munkatársak, csak mert diák vagyok. Hát mondjuk ezt elhiszem. Tehát miért, hogy csinál felnőtt ember ilyet, hogy tésztadarabokkal és jéggel dobálják a diákot? Fel nem foghatom, szóval itt azt hiszem, hogy ez volt a lehető legjobb döntés, hogy eljöttél onnan. Jól tetted. Viktória írja nekünk, a srácot felvette a cég, egy nap után elment 2 hét táppénzre, visszajött dolgozni, egész nap tanították őt, majd délután 3-kor közölte, hogy neki ehhez amúgy nincs kedve, és felmondott. Hát, hogyha a táppénzt meg megkapta, akkor tulajdonképpen szerintem itt ő volt a fifikásabb, úgyhogy szerintem ezt összehozta magának. Valószínűleg nem is akart itt dolgozni, csak egy kis plusz bevételt akart úgy, hogy 2 hét szünetre ment, és másfél napot dolgozott, hogyha jól értem. Emese írja nekünk, hogy mondjuk nem én mondtam fel, nekem mondtak fel, de azért őrzöm. Bárpultosként a műszakon végén, standolás, takarítás után, záróra előtt kicsivel, az alaksorban még ment a diszkó, de nálam a felső bár már kiürült. Az épp dárcot befejező rendszeres vendégeim invitáltak, hogy dobjak már én is velük párat a pultom végéből. Dobtam. Másnap ki is rúgtak. Aha, hát miért? Mert veszélyes volt esetleg onnan dobni, vagy tilos volt játszani a vendégekkel, vagy tilos volt dárcozni? Nem értem pontosan a problémát, de hát lehet, hogy jobb is, hogyha nem egy ilyen helyen dolgozol tovább, ahol így bánnak a munkavállalókkal. 3 nap után túlságosan monoton a munka, ezt mondta a munkavállaló, írja nekünk Zsolt, találtam jobb helyet, ezt Andi küldte nekünk. Egy ismerősöm csaja több év szenvedélyes szerelem után elhagyta örökre, mert a srác megverte sakban. Ezt Richard írta nekünk, bár nem valódi felmondás, de valamilyen értelemben mégiscsak az. Megverték sakban, hát ez kellemetlen. Délutános műszak 10-ig tartott, pár nap után felmondott a férfi, hogy ilyen sokáig ő nem tud fennmaradni, írta nekünk Krisztina, és végül beállta az utolsó üzenet küldünk mára. Az első munkahelyemen 3 napig bírtam, reggel 7-től este 7-ig kellett dolgozni, órabérben dolgoztak a varrónők, szóltak, hogy vegyek vissza a tempóból. 3. nap szépen 3 órakor mondtam a főnöknek, hogy nekem nem ez az életcélom, hogy reggeltől estig dolgozzak, 17 éves voltam, persze munkaszerződésről egy szó sem esett. Hát igen, ez is tanulságos, és az is tanulságos, hogyha jó témát találunk a Ceglék hangjában, akkor sok válasz érkezik, olyannyira sok, hogy lesz még egy adás ebből, kedves hallgatók, folytatjuk még, mert hogy vannak ismét bent maradt üzenetek, és szerintem fognak érkezni majd újak, úgyhogy egy másik alkalommal folytatódik ez a téma, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Addig is mindenkinek további kellemes rádiózást, Vörös Nándi köszöni a megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: sose kéri, hogy maradjál.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
5: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek előzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
4: Az időjárásról.
5: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak, október 4-én vasárnap a mikrofonnál Becker Bernadett, természetesen mondhatnám. Induljon a nap, induljon a reggel, és töltsük együtt a napot, vagy legalább annak egy részét. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Október 4-e van a nap, amikor a Ferencek ünnepelhetik névnapjukat. Francia latin eredetű, a név az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. Kedves Ferencek, nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: És jön az egyik legismertebb Ferenc, mármint Magyarországon természetesen, Molnár Ferenc Karamell, aki nem olyan régen Cegléden adott szerintem fergeteges koncertet. Valaki vár, boldog névnapot neki is!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár helyesebben lesz majd 8 órától. A Táncsics Mihály utcában találják a gyógyszertárat, tehát az ügyelet 8 órakor indul, és utána 22 óráig tart.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Újra lesz üveggyűjtési akció. Október 5-e és 11-e között lesznek kint a szokott helyen a konténerek, ahol meg lehet szabadulni a feleslegesé vált üveghulladéktól. A piac Árpád utcai kapujánál, a Gubodi Park Rákóczi út felüli részén, a Bizsei út Sáska utca saroknál, a Bajcsi Zsilinszky téren, illetve a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalán lesznek most is a konténerek. Kérik, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Október 5-e és 11-e között lesz tehát a mostani üveggyűjtési akció.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vadon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházában. A vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Rihárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

Már is lezárja az órát, az NSYNC, Tearing Up My Heart, egy 1997-es klasszik, itt a 92-ten, hogy elsenek a friss hírek, és a következő fél órában jöhessen a horoszkóp.

0: Hírek a Ceglédásóban.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében. Jó reggelt kívánok, Laványi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában, mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
0: Az időjárásról.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Ceglédrádió.

0: Ahogy ígértem, jön a horoszkóp, de csak Michael Jackson után Don't Stop Till You Get Enough, 2003-as feldolgozás, természetesen 1979-es a dal, vagy nem természetes, de 1979-es, az egy jó év volt szerintem.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jöjjön hát a horoszkóp, és ahogy tőlem megszokhatták, heti horoszkóp természetesen a következő hétre. Kedves Kos, a hét első fele akkor lehet sikeres számodra, összpontosítasz és beleadsz mindent. Igyekszel szenvedélyesen célra törni. Ezekben a napokban ráadásul még a szerencse is melléd szegődik, majd egy olyan ügyben, melyet korábban talán már veszni láttál. Valaki a közeledben most segítségre szorulhat, a támogatod őt, később mindezt sokszorosan visszafizeti majd a sors. A hét második felében komoly érzelmi erőre és türelemre lehet szükséged, amikor egy kapcsolati kérdést kell kezelned valakivel, akivel bár bonyolult a viszonyod, azért mégsem szeretnél haragban lenni. Ezekben a kérdésekben most érdemes lehet valaki bölcs tanácsára hallgatnod a józan eszed mellett. Bika. A hét első felében könnyedén a figyelem középpontjába kerülhetsz, és mindez alkalmat ad arra, hogy megmutass magadból valamit, amit már régóta szeretnél, de arra is lehetőséget biztosít, hogy a környezetedet meggyőzd arról, amiben hiszel. Ezekben a napokban az általad közvetített jó példának is komoly hatása lehet. A hét második felében ideális alkalom adódhat számodra arra, hogy egy hosszabb távú kötelezettség keretében valami vagy valaki mellett letedd a voksodat, és valamiben szorosabb köteléket alakíts ki. Ezekben a napokban kiemelten fontos lehet a külsőd, így igyekezz a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítani a kellő megjelenésre. Ikrek, a hét első felében az erőfeszítéseid és a szerencséd egy olyan keveréket alkotnak majd, hogy olyan célokat is elérhetsz, amelyeket eddig komoly kihívásként értékeltél. Ezekben a napokban pénzügyi siker, utazás és munkahelyi előléptetés is része lehet az örömteli pillanataidnak, de közben egy nagy lelkű gesztussal értékes barátságra is szert tehetsz. A hétvégén kiemelten fontos lehet számodra a szeretet, és kissé talán szentimentálisnak is érezheted magadat, miközben egyik oldalról az elégedett boldogság tölt majd el, egy valaki okozhat szomorúságot is neked tiszteletlenségével vagy hűtlenségével. Ne hagyd azonban, hogy mindez elrontsa a hangulatodat. Rák. A hét első felében kiemelten fogékony lehetsz a spiritualitás és a fantázia világa felé, és figyelmed könnyen fordulhat felfedezetlen titkok és rejtélyek irányába. Értékes segítséged lehet ebben a meditáció, az álmok és egy partner, aki támogatóan mutatja számodra az utat. Ezekben a napokban különösen nyitott lehetsz a művészetekre, ezen belül is a filmekre és a zenére. A hét második felében fokozott igényed lehet a kellő társaságra és a megfelelő minőségű emberi kapcsolatokra. Hajlandóság mutatkozik benned a komolyabb elköteleződés iránt is, de eközben ügyelned kell majd a felelőtlen ígéretekre is. Ezekben a napokban bonyolultá válhat a viszonyod egy tőled korban eltérő személlyel. Oroszlán, a hét első felében a befolyásod, a hatalmat felerősödhet a környezetedben, így érdemes lehet kihasználnod ezt az időszakot arra, hogy pozitív változást érjél a munkádban, de akár a személyes kapcsolataidban is. Ezekben a napokban ösztönözheted, motiválhatod a környezetedben lévő embereket arra, hogy együttműködjenek veled, használd az erődet jó célokra. A hétvége békét, harmóniát hozhat az életedbe, és ez különösen igaz lehet a szerelmi kapcsolatodra. Nagyszerű időszak ez arra is, hogy kikapcsolódj, teheted ezt a barátaiddal, különösen egy nagyobb társaság részeként. Ezekben a napokban valakivel szorosabbá válhat a kapcsolatod, de ennek nem mindenki fog örülni a környezetedben. Szűz, a hét első fele érzékenységet, intuíciót és kreativitást hozhat az életedbe. A gondolataid gyakrabban kalandoznak el spirituális témák felé, és most sokkal fogékonyabb leszel a titkok és a rejtélyek irányába. Ha pedig figyelmed a meditáció felé fordul, most olyan dolgokat tudhatsz meg önmagadról, melyek segíthetnek jobb emberré válni. A hét második felében fokozottan érezheted szükségét annak, hogy az idődet társaságban töltsd el. Mindez jelenthet egy nagyobb, kiterjedt baráti kört, de azt is, hogy valakivel, aki kiemelten fontos számodra, most több időt töltse kettesben, és igyekezz tovább mélyíteni a kapcsolatotokat. Hamarosan folytatom. Cegléd Rádió.

tehát a horoszkóp folytatása, mérleg. A hét első felében nő a befolyásod a környezeted felett. A véleményedre odafigyelnek, és komoly esélyed van arra, hogy változásokat, reformokat érj el, ha szeretnél. Használd ki az előtted most megnyíló lehetőségedet, de ügyelj arra, hogy mindez a jó, sőt lehetőleg a közjó érdekében történjen. A hétvége alkalmat ad számodra egy kis kikapcsolódásra, melynek során boldognak és kiegyensúlyozottnak érezheted majd magadat. Népszerűséged most csúcsokat dönthet, és ha arra támad kedved, könnyedén ismerkedhetsz új emberekkel, de a meglévő kapcsolataidat is szorosabbá fűzheted. Ezek a napok egy váratlan szerencsével is szolgálhatnak számodra, mely főleg az üzleti vagy a jogi ügyeidre lehet hatással. Skorpió. A hét első felében egy esemény vagy hír a figyelem középpontjába helyezhet téged, ami alkalmat ad arra, hogy megmutass magadból valamit, amely talán eddig rejtve maradt a nyilvánosság elől. Ha pedig arra van szükséged, hogy meggyőzz valakit az igazadról, akkor ennél jobb időszakot erre keresse sem találhatnál. A hét második fele mély gondolatokat és komoly beszélgetéseket hozhat számodra. Ez az időszak alkalmas lehet arra is, hogy egy titkot vagy rejtélyt felfedj, vagy megtalálj egy rejtett üzenetet, melyet talán az életed több területén is hasznosíthatsz. Ezek a napok megfelelőek tanulásra és vizsgák letételére is. Nyilas, a hét első felében lehetőséget adódik hatással lenni a közeledben élő emberek életére, akár úgy, hogy meggyőző erőddel befolyásolod egy fontos ügyben a véleményüket, de úgy is, hogy támogatással, biztatással erőt ad számukra egy nehéz feladat elvégzésében. Hatalmadat, erődet használd jó és hasznos dolgokra, alakítsd bele pozitívan a környezetedet. A hét második fele optimizmust és szeretetet hoz az életedbe, és azt a kellemes érzést, hogy a környezeted vonzónak és izgalmasnak talál. Különösen egy valakire lesz ez jellemző, vele most még tovább mélyítheted a köteléket. Ezek a napok remek lehetőséget adnak arra is, hogy egy esetleges feszültségekkel terhelt kapcsolatot megjavíts. Bak. A hét első fele számodra a szellemi tevékenységek terepe lehet. Érzékeid most elmélyülnek, és olyan dolgokat is meghallasz, meglátsz, melyek felett a szokásos napokban el szoktál siklani. Kifinomult szellemi érzékelésed pedig lehetőséget ad arra, hogy befogadj egy olyan csatornán érkező információt, amely nincs mindenki számára nyitva. A hét második felében fény derülhet egy olyan dologra, mellyel kapcsolatban már régóta zavart az információ hiánya. Most végre felszáll a köd és meglátod a lényeget, fény derül a titokra. Felfedezhetsz valami mély dolgot is, de ne legyél elkeseredve akkor sem, ha végül kiderül az igazság, nem is annyira izgalmas, mint a titkok homája. Vízöntő, a hét első felében lehetőséget kapsz arra, hogy valakinek az életében pozitív változásokat idéz elő, ezért pedig meggyőző erővel kell fellépned, még akkor is, ha az illető talán nem ismeri fel a saját értékeit sem. Igyekezz mindent megtenni annak érdekében, hogy segíts, de vedd figyelembe azt is, hogy nem mindenki akarja, hogy megmentsék. Egy ponton túl ez már nem lehet a te felelősséged. A hét második fele szeretetet és harmóniát hoz az életedbe, de ezen felül még a szerencse is mellét szegődhet egy szerencsés véletlen folytán. Most igazán nyugodtan élvezheted az előnyöket, melyet az élet és a saját munkád eredménye számodra biztosít. Ezekben a napokban kiemelten vonzanak téged a gyönyörű dolgok és a szép emberek. Mindkettő kellő közelségbe kerül majd. És halak, a hét első fele nálad a kreativitásról és a kommunikációról szólhat az üzenet, amit most kifinomult érzékszerveiddel felfogsz, megnyugvást, sőt gyógyító erőt jelenthetnek, nem csak neked, hanem a környezeted számára is. Használd az erőt, amely most a birtokodban van olyasmire, amivel a legnagyobb hasznára lehetsz a szeretteidnek. A hét második felében egy hosszabb távú projekt vagy befektetés kerülhet az érdeklődésed középpontjába, és ennek során kiemelt jelentősége lesz a dolgok ésszerű megközelítésének. Ezekben a napokban egy kiemelt személlyel elmélyül a kapcsolatod, amelyre még egy lapáttal rátehetsz, ha különös gondot fordítasz a megjelenésedre is. Ezt üzenik tehát a következő hétre a csillagok.

Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig jöhet egy újabb óra Raid Dalton indításával. Bloodrunning, ez szól majd itt a 92-től.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat. Választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr-nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában, mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Tűz ütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
1: Az időjárásról.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Rédelt, hanem indította az újabb órát, amit természetesen együtt tölthetünk, hiszen még alig indult el a reggel, a mikrofonnál egészen 17 óráig Becker Bernadett, és ez az óra mindenféle hírekről szól majd, mármint a híreken kívüli hírekről, nem klasszik lapszemléről, hanem nagyvilágból hírek jönnek, itt a 92.5-en.

0: Kedves cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át egy hír a nagyvilágból, egészen konkrétan Nagy-Britanniából. A britek fele visszalépne az EU-ba, a kormány azonban nagyon óvatos, bár a kormánypárt népszerűsége nőne, ha új népszavazást ajánlanának. Egy friss felmérés mutatta ezt ki, már mint azt, hogy a megkérdezettek 49%-a támogatja az unióba való visszatérést. A miniszterek mégis a társadalmi feszültség kiújulásától és a radikális jobboldal megerősödésétől tartanak. 10 évvel a kilépésről szóló népszavazás után a britek fele tehát vissza akar lépni az Európai Unióba, és a megváltozott közhangulat azonnali politikai előnyt hozhatna a munkáspártnak. Andy Burnham miniszterelnök már felvetette a teljes visszatérés lehetőségét is, saját kormánya azonban tart a lépéstől. A miniszterek attól félnek, hogy a régi törésvonalak újra felszítják a társadalmi feszültséget, és a reform UK-nek kedvezhetnek. A The Messina Group nevű amerikai adatelemző cég több mint 11 ezer ember megkérdezésével készített felmérést a Szigetország és az EU jövőbeli kapcsolatairól. A The Guardian által ismertetett kutatás szerint a felkínált 7 lehetőség közül a teljes visszalépés bizonyult a legnépszerűbbnek, amelyet a válaszadók 49%-a támogat, és mindössze 28,5%-a ellenez. A felmérés alapján akár 7%-ponttal is növelhetné a kormánypárt támogatottságát, ha a miniszterelnök új népszavazást ajánlana fel a tagságról. A megkérdezettek 25,9%-a azonban azonnal visszalépne az unióba, további 22,9% szerint pedig a következő 3 évben kellene ezt megtenni. Ezzel szemben mindössze 23% mondta azt, hogy egyáltalán nem szeretne szorosabb kapcsolatot Brüsszellel. A Guardian szerint a választók csaknem egyharmada új népszavazást tartana szükségesnek, mások szerint elég lenne egy választási felhatalmazás. A friss számok ellenére a kormányban több vezető is óvattól, hogy az újbóli csatlakozás napirendre kerüljön. A miniszterek kétharmada, köztük maga Burnham, Louise Hay első miniszter, John Healey pénzügyminiszter és Ed Miliband külügyminiszter olyan választókerületet képvisel, amely 2016-ban a Brexitre szavazott. Jonathan Reynolds kereskedelmi miniszter szerint az unióval fenntartott viszonyt érintő alkotmányos kérdések bizonytalanságot keltenek az üzleti életben, míg Sabana Mahmood belügyminiszter úgy vélte, a visszalépés nem egy egyszerű kézenfekvő dolog, a költségei pedig elfogadhatatlanok lehetnek. Lucy Powell, a munkáspárt elnök helyettese pedig arról beszélt, hogy a jelenlegi rendezésen túllépő lépések nem lehetségesek és nem is kívánatosak. Hogy mi lesz a vége, azt biztos, hogy nem ebből a cikkből tudjuk meg, majd egyszer kiderül, ha eldöntik, hogy mit szeretnének.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklám.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Ami sebességkorlátozás táblát tettek a Trafipax elé, kiderült, hogy úszták meg a büntetést a gyorshajtók, számol be róla az egyik lap. Németországban egy ismeretlen tettes a valós 50-es korlátozás helyett 70-es táblát állított fel egy bevezető úton. Mivel a kihelyezés pontos ideje nem volt bizonyítható, a hatóságok a több száz szabálysértő eljárását törölték. Azok az autósok kerültek bajba egy németországi úton, akik jóhiszeműen betartották a kihelyezett sebességkorlátozást. Kiderült ugyanis, hogy a tábla nem volt igazi, és egyenesen egy sebességmérőkészülék csapdájába vezette a közlekedőket. A történet végén azonban egy váratlan fordulat miatt mindenki megúszta a bírságot, még azok is, akik jóval a megengedett tempó felett száguldottak. A 106 tartományban található Hardenzweben egyik fontos bevezető szakaszán a Magdeburger Strasszén 50 km/h sebességhatár van érvényben. Egy ismeretlen tettes egy házilag barkácsolt 70-es korlátozást jelző táblát állított fel az út szélén. A közelben kihelyezett mobil Trafipax a valós 50-es limit szerint mért, így aki felgyorsított 70-re, azt azonnal rögzítette a kamera. 3 nap alatt, szeptember 4 és 6 között 392 felvétel készült. A város szóvivője megerősítette, az adott hétvége összes eljárását teljes egészében meg kellett szüntetni. Ezt azért lépték meg, mert nem lehetett pontosan megállapítani, mikor került ki a hamis jelzés az útra. A bizonyítási bizonytalanság miatt pedig még azoknak a büntetését is elengedték, akik a 70-es korlátozást sem tartották be. A megtévesztés azért működhetett, mert az üzletekkel és benzinkutakkal szegélyezett bevezető után a 70-es tempó teljesen életszerűnek tűnt a sofőröknek. A tettes egy fémcsőre rögzített, valódinak látszó 70-es táblát tett ki közvetlenül a kamera elé. Vezetés közben nem látszott, hogy nem hivatalos tábla. A rendőröknek a gyorshajtások számának szokatlan megugrása tűnt fel, ezért a helyszínre vonultak, majd ott azonnal eltávolították a megtévesztő táblát. A bördei rendőrkapitányság szerint az eset nem egyszerű tréfa, hanem jelentős beavatkozás a közlekedés rendjébe. A rendőrség közleménye szerint hatósági eljárásban nyomoznak ismeretlen tettes ellen. A gyanú szerint szándékosan tévesztette meg a közlekedőket, és a lakosság segítségét kérik a felelős azonosításához. Hát gyanítom, valaki olyasmi lehetett, olyan ember lehetett, aki korábban túllépte a megengedett sebesség határt, és lehet, hogy ettől várta, hogy majd megsemmisítik az övét, és nem tudom. Valahogy a németekből nem nézem ki, hogy ilyenekkel viccelődnének, aztán ki tudja.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglidikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban.
5: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat. Választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában, mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Tűz ütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
1: Az időjárásról.
5: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És még egy cikk erejéig vissza a rendőrséghez, de már a magyar rendőrséghez riasztást adott ki. A rendőrség megrémítik az áldozatokat, és rendőrnek hazudják magukat a banki adatokra utazó csalók. Határozott figyelmeztetést adott ki a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság, Pest megyei rendőrfőkapitányság, miután elszaporodtak a magukat hatósági személynek kiadó csalók hívásai. A bűnözők egyenruhásnak hazudva magukat próbálják megszerezni az áldozatok banki belépési kódjait és megtakarításait. A csalók bevett módszere szerint először banki biztonsági szakemberként jelentkeznek be egy állítólagos gyanús utalásra hivatkozva, majd a történet hitelesítésére egy árrendőrt kapcsolnak a vonalba. A magát rendőrnek mondó hívó szólítja fel a megriadt áldozatokat arra, hogy a pénze megmentése érdekében utalja át az összeget egy biztonsági számlára, vagy adja meg a netbanki azonosítóit. A hatóság most nyomatékosította, a rendőrség telefonon soha nem kéri a banki adatait. Banki adatokat. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság, majd visszaállok, szóval a Pest megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint azonnal gyanút kell fogni, ha a hívófél az egyenruhások nevében lép fel. Gyanús telefonhívást kapunk, ahol a rendőrnek adják ki magukat, és banki adatokra, PIN-kódokra vagy pénzátutalására kérnek, ne adjuk meg a banki adatokat, ne áruljuk el a PIN-kódot, ne utaljunk pénzt, telefonos kérése, fogalmaztak, és igazából ennyi. De...
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Vadon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Róbert Rihárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Terápiás írás, rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyvszerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat. Beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap. Közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Bár

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár helyesebben lesz majd 8 órától. A Táncsics Mihály utcában találják a gyógyszertárat, tehát az ügyelet 8 órakor indul, és utána 22 óráig tart. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Kellemes őszi időre számíthatunk. Második világháborús robbanó szerkezeteket találtak a fővárosban. Hatalmas károkat okoztak az esőzések Krétán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszer. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte, több mint 600 rendőr megsebesült. Tűzütött ütött ki a perui romvárosa Machu Picchu térségében. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
1: Az időjárásról.
5: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Közlekedési információ.
6: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

David Guetta Emmel és Coi Leroy közösen indította az órát. Baby Don't Hurt Me, ez volt 2023-ban itt a 92-tön, abban az órában, amikor egy-két hasznos információ mellett jön a bulvár lapszemle is. A mikrofonnál Becker Bernadett.

mire lesz üveggyűjtési akció. Október 5-e és 11-e között lesznek kint a szokott helyen a konténerek, ahol meg lehet szabadulni a feleslegessé vált üveghulladéktól. A piac Árpád utcai kapujánál, a Gubodi Park Rákóczi út felüli részén, a Bizsei út, Sáska utca saroknál, a Bajcsi-Zsilinszky téren, illetve a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalán lesznek most is a konténerek. Kérik, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Október 5-e és 11-e között lesz tehát a mostani üveggyűjtési akció. Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a bulvárlapszemle, jöjjön a Bors néhány írása. Ungár Anikó egy fotó miatt döntött az örökbefogadás mellett, még most is elfacsarodik a gyönyörű bűvész szíve, amikor arról mesél, hogy milyen nehezen indult a kedvence élete. Kölyökként egy erdőszélén kidobva találták ötöd magával egy sportszatyorban. Amikor Ungár Anikó meglátta az interneten a kutyus fotóját, érezte, hogy ő lesz az, aki betölti azt az ült, amelyet az előző négy lábúja elvesztése hagyott a lelkében. Baronics Gábor édesanyja egészen kiskorától odáig van az állatokért, így nem véletlen, hogy Ungár Anikó családjában mindig volt kutya. Pár hónappal ezelőtt a bűvésznő elvesztette Rottweilerét, de csak kis ideig bírt a kedvenc nélkül, akkor talált rá mostani négy lábújára. Az ismert előadó szerint nem elég szigorú itthon az állatvédelmi törvény, rengeteg gondot okoznak például a szaporítók. Ungár Anikó kutyáját is szaporító dobta ki, amikor nem kelt el az alom. Egy ismert állatmentő Zsigó Sziszi posztolt róla, hogy kidobba találtak a tanyájuk mellett hat kölyök kutyust. Ez a legszörnyűbb az egészben, hogy a szaporítók a nem kívánt almokat csak úgy kihajítják. Szigorúbb törvények kellenének ellenük, mert a pénzbírság nem elrettentő erejű, börtönbüntetése lenne szükség. Tele vannak a menhelyek az ilyen kutyaütők által kidobott vagy tőlük vásárolt jószágokkal. Gondolkodtam rajta, hogy felszólaljak a témában, mert valamit tenni kell, jelentette ki Ungár Anikó, akinek fia Baronics Gábor is az örökbefogadás mellett döntött. Nagyon sok kutyám volt, de sosem pénzért vásárolt. Egy könyvet meg tudnék tölteni azokkal a sztorikkal, ahogy hozzám kerültek a négylábú családtagjaim. Volt, hogy artistáknál született kölyök, de akadt olyan is, akit megörököltem. Mindegyikkel más volt a kapcsolatom, más volt köztünk a dinamika. Az biztos, hogy Zazi megváltoztatta az életemet, mert futtatóba járunk, hogy szocializálódjon, ami például az utolsó három rottweileremmel nem történhetett meg. Járunk kutyasuliba is, közben meg szívből, ösztönből nevelem, nagyon hamar beilleszkedett a családunkba. Ha kíváncsiak a megtalálás történetére, akkor javaslom, hogy olvassák el a Borsban az írás, közben csak csodálom a kutyusnak a képét. És Ozempic arca lesz mindenkinek, polgártünde kiakadt az egyenarcú szépségideálon, amit fotóval szemléltetett, keményen bírálta a szépségideált polgártünde, az Ozempic kapcsán határozott véleményt fogalmazott meg, szerinte veszélyes trend indult el, amelynek már a fiatal lányok is megfizethetik az árát. Úgy látja, egyre többen hajszolják a túlzottan vékony alakot és az egyforma külsőt. Egy Instagram videóban az Ozempic és a Mounjaro használatáról is elmondta határozott véleményét, bocsánat, nem jól ejtem a nevüket, és azt is elárulta, mit gondol arról, ha valaki néhány kiló miatt nyúlna ezekhez a készítményekhez. Polgár Tünde az elmúlt években többször beszélt arról, hogy a külső mellett az önelfogadásnak is fontos szerepe van. Korábban például azt írta, hogy a pandémia alatt felszedett néhány kiló miatt sem akart görcsölni, és arra biztatta a nőket, hogy tanulják meg szeretni önmagukat. Tünde most

Tehát egy Instagram videóban ismét a testképről és a fogyással kapcsolatos trendekről beszélt, ezúttal pedig az Ozempic és a továbbra sem tudom, hogy pontosan, hogy kell mondani nevét, Mounjaro került szóba. Szerintem már nem csupán a kilókról van szó, hanem arról is, hogy egyre többen ugyanazt a külsőt próbálják elérni. Az egykor luxus feleségként ismerté vált Polgár Tünde szerint különösen a fiatal lányokra lehet veszélyes hatással a szépség ideál. A fiatal lányok azt hiszik, hogy nekik is ilyen aszott múmiává kell válniuk. Konkrétan így fogalmazta meg. Nos, erről is olvashatnak a Borsban, és arról is, hogy Hauman Máté elárulta, hogyan kapta meg Szilárd Leó szerepét az Oppenheimerben. A tehetséges magyar színész 2023-ban Christopher Nolan Oscar-díjas mozifilmjében tűnt fel. Hauman Máté most kitálalt arról, hogy mégis hogyan kapta meg Szilárd Leó szerepét a filmben. Hauman Máté korábban is szerepelt, több neves külföldi filmben is, ám karrierjének egyik legnagyobb szerepe volt Szilárd Leó az Oppenheimerben. Eddig keveset lehetett arról tudni, hogy mégis hogyan sikerült egy magyar színésznek eljutni a korunk egyik legnagyobb rendezőjéhez. Most azonban elárult a Hauman Máté, beszámolt a körülményekről, amik végül addig juttatták, hogy Cillian Murphyvel szerepeljen. Ebben az esetben nem forgatókönyv részletet kaptunk, hanem egy olyan jelenetet, aminek semmi köze a filmhez. Ez azért történt, mivel a produkció is Nolan is nagyon védi a munkáját. Amikor ezt megkaptam, akkor egy barátom segített, hogy megfelelő eszközökkel vegyük fel az anyagot, és utána ezt küldtük el a megfelelő embereknek. Máté ezek után arra is kitért, hogy mennyi idő alatt kellett eljutatni a jelenet felvételét. Van, hogy több időt adnak erre, és van, hogy nagyon-nagyon keveset. Nyilvánvalóan én jobban szeretem, ha 3 napon túl van ez a felkészülési lehetőség. Szerintem 3 nap alatt nagyon kockázatos szöveget tanulni. Ez a meghallgatás 1,5-2 perc folyamatos szöveg volt, ami durván olyan 2 oldal jegyezte meg Hauman Máté. Amint elküldtem az ügynökömnek, és ő továbbította, nekem már csak várnom kellett, lehet, hogy 1 hét vagy 1 hónap alatt kapok választ, ez esetben 2 hónapot vártam. Ilyenkor szeretek egyből megfeledkezni ezekről, mivel egyből széttéptem a szöveget is, és én mindent megtettem az ügy érdekében, felesleges izgulni. Miután már biztos volt, hogy Hauman Máté alakítja Szilárd Leó szerepét, utána már egyenesen Kaliforniába vezetett az út, ahol a magyar színész először járt munkaügyben. Ez egy egynapos forgatás volt, de az egész napot végig én forgathattam. Viszont ezt megelőzte egy felkészülési folyamat, ahol a jelmezemet raktuk össze. Mit mesélt még? Olvassák el a Borsban, illetve a videót is megtalálják.

0: Már is érkezik az Imagine Dragons, ez lesz a Thunder, itt a 92.5-ön, hogy jöhessenek utána a hírek, és a óra második felében pedig folytatódhasson a bulvárlap szemle a Blikkel.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvenc.

0: Kellemes őszi időre számíthatunk. Második világháborús robbanó szerkezeteket találtak a fővárosban. Hatalmas károkat okoztak az esőzések Krétán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte. Több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa Machu Picchu térségében. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
1: Az időjárásról.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Szemlét Rádió. Szem 92.9.

0: Martin Garrix és Jax indította a fél órát, azt a fél órát, amiben most már hamarosan jön a Bulvár lapszemle folytatása, a Blink, Pascal Lebdutom és Leoni, pedig már is van Friendship, ezt szól itt a 92-ben.
1: Cegléd Rádió, FM 92.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a Blikk két írása itt a Bulvár lapszemlében. Für Anikó megvakul, Vilmányi Bennett pedig durván kiakad, ilyen lett a Mami Blue. Erről is ír a Blikk. A Mami Blue nem akar nagyot mondani, mégis sokáig az emberrel marad Mayer Bernadett első nagyjátékfilmje. Egy olyan helyzetet mutat meg, amelyben tulajdonképpen senki nem hibás. Für Anikó és Vilmányi Bennett pedig olyan természetességgel játsszák el az egymás szerető, mégis egyre inkább egymásnak feszülő anyát és fiát, hogy nézőként szinte lehetetlen eldönteni, melyiküknek adjunk igazat. Talán azért, mert mindkettőjüknek igazuk van. A Mommy Blue, Mayer Bernadett első nagyjátékfilmje, amely a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjában készült. A rendező férjével Nagy Zoltánnak közösen írta a forgatókönyvet, ráadásul egy számára különösen személyes történetből indultak ki. A film fő cselekményét ugyanis Bernadett már tinédzser korában átélte. A mozikba kerülés előtt a miskolci cinefeszten is bemutatták, ahol a közönség díjat is elhozta, és könnyű megérteni, miért találta meg az utat a nézőkhöz. A történet középpontjában Krisztina áll, aki művészettörténet tanárként és osztályfőnökként éli az életét, amikor az egyes típusú cukorbetegsége következtében elveszíti a látását. Az önmagában is nehezen feldolgozható változás éppen akkor következik be, amikor felnőtt fia Máté életében is új fejezet kezdődik, megszületik a gyermeke. Miközben a fiatal férfinak egyre inkább a saját családjára kellene koncentrálnia, Krisztina egyre erősebben kapaszkodik belé. Ha valaki kíváncsi erre a filmre, mit írnak róla, olvassa el a Blikkben. És megalázott Tiniből világsztár és végre boldog édesanyja lett Lady Gaga. Soha senki nem hitt benne, az osztálytársai kegyetlenül megalázták, és a magánélete is tele volt megrázó fájdalmakkal. Lady Gaga azonban minden pofon után feltámadt, nem csak a világ egyik legnagyobb popsztárja lett, de most végre legféltettebb álma is valóra vált. Béranya segítségével idén szeptemberben megszületett első gyermeke. Még a legnagyobb rajongók közül is kevesen tudják, milyen sötét és rögös út vezetett a világhírig. Mielőtt Broadway karrierről álmodozott volna, a fiatal Gaga mindennapi pokrot élt át az iskolában. Kortársai nem csak nem hittek tehetségében, de brutálisan zaklatták is. Megesett, hogy osztálytársai szó szerint egy szemetes kukába dobták a nyílt utcán, miközben a többiek röhögve nézték a megaláztatását. Nagyon rom volt, kilógó fogaim és fura ruháim. Állandóan gúnyoltak és meg akarták törni az önbizalmamat, amikor bedobtak abba a szemetesbe. Az egész utca rajtam nevetett. Abban a pillanatban azt éreztem, hogy semmit nem érek, emlékezett vissza később zokogva a borzalmas emlékekre Gaga. Ha ez nem lett volna elég, a főiskolás évei alatt külön Facebook csoportot is létrehoztak ellene a diákok, melynek a felkavaró Stephanie Germanotta, te sosem leszel híres címet adták. Róla is olvashatnak tehát erről az útról, amit bejárt, és erről a csúcspontról, amit most átélhet, és Lady Gagáról egyébként nekem mindig az jut eszembe, hogyha szeretnénk látni, vagy én legalábbis akkor láttam igazán kristálytisztán, hogy micsoda nagy formátumú ember, amikor Julie Andrews tiszteletére énekelt muzsika hangjából dalokat. Valami eszméletlen gyönyörű volt a nő maga, és nem a ruhája miatt, hanem egyszerűen ragyogott. Nos, hát róla is olvashatnak a Blikkben.
0: Szegléd Rádió.
1: És na ne, hogy jön Lady Gaga, sőt, itt lesz vele Bradley Cooper is, és természetesen az a dal, ami egy olyan filmből van, amelynek a sztoria, ezt jól megbonyolítottam, azért sokat elmond a küzdelemről, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. Jön a Shadow.

Krisztus mellett. Már is lezárják az órát a hősök, vagy lezárja az órát a hősök. Lepörög a film, 2015-ből szól a dal, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra Bruno Mars-szal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Franciaországban már ellenőrizhetetlenné vált a diákok tiltakozó mozgalma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte. Több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa a Machu Picchu térségében. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
1: Az időjárásról.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Közlekedési információk.
8: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Bruno Mars indította az órát, az volt az I Just Might itt a 92-től, azt az órát, ami már a kalendáriumról szól, vagyis október 4-e vasárnapról. Hamarosan köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a nap híres születjeiről is szó lesz. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

október 4-e van a nap, amikor a Ferencek ünnepelhetik névnapjukat. Francia latin eredetű, a név az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. Kedves Ferenc!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak.

0: Balaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
0: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

jöjjenek most már események, évfordulók, természetesen a mai nap az október 4-éhez kötődőek. 1896-ban ezen a napon adták át a forgalomnak a budapesti Ferenc József hidat, amiben máig van egy ezüst szegecs. Ma van az állatok világnapja. Assisi Szent Ferencnek, az állatok patrónusának emlékére ünnepeljük világszerte az állatok napját. 444 éve annak, hogy a legtöbb katolikus országban életbe lépett a 13. Gergely pápa által elrendelt naptár reform. 1582. október

halálát közvetlenül 1582. október 15-e követte. 69 éve annak, hogy a Szovjetunió földkörüli pályára bocsátotta a Sputnik 1 első mesterséges holdat, 96 perc alatt kerülte meg a Földet, az 58 kg-os gömb nagyjából 3 hónapig üzemelt, majd a légkörbe érve elégett. 175 éve annak, hogy letették a budapesti Szent István templom, a későbbi bazilika alapkövét. 145 éve, 1881-ben pedig Edvard Leveau szabadalmaztatta a gép zongorát. 43 éve annak, hogy a Trust 2 nevű sugárhajtású jármű 1019,5 km/h-ra javította az autók szárazföldi sebességi rekordját. Értelmezni sem tudom ezt a nagyságrendet már. 143 éve annak, hogy először ment végig az Orient Express a teljes útvonalán, és 1950-ben, vagyis 76 éve először jelent meg Snoopy, az egyik legelső képregényhős. Én meg tekkét lángám, jaj, nagyon szerettem Snoopyt gyerekkoromban, meg igazából még most is szeretem. Nos, ennyit az évfordulókról, hamarosan jönnek majd a nap híres születjei. Cegléd Rádió.

mindenkinek most már a naphíres szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük, természetesen a teljesség igénye nélkül. 456 éve született Pázmány Péter, esztergomi érsek, egyházi író. 131 éve született Buster Keaton, amerikai színész, komikus filmrendező, a Néma filmek sztárja. 103 éve született Charlton Heston, Oscar-díjas színész, akit például Ben Hurban, illetve a Majmok bolygójában is láthattunk. 101 éve született Kálai Ferenc, Kossuth-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze. 85 éve született Anne Rice, amerikai regényíró, akinek például az Interjú a vámpírral című regényt is köszönhetjük, és ugye ennek kapcsán pedig így a filmet is. 80 éve született Susan Sarandon, Oscar-díjas amerikai színésznő. 1959-ben ezen a napon született Pápai Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész, és 1971-ben ezen a napon született Bayer Friderika, na és még egy születésnapos, 1976-ban megszületett Alicia Silverstone, amerikai színésznő és modell. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot!

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Franciaországban már ellenőrizhetetlenné vált a diákok tiltakozó mozgalma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte. Több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa a Machu Picchu térségében. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
0: Az időjárásról.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án most a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában emlékezik a város is. Délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés dr. Csáky András polgármester beszédével, majd Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak címmel. A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola 6. B és 6. C osztály tanulóinak előadását láthatják és hallhatják. A műsort betanította Bogárdiné Velkei Katalin. A megemlékezés után koszorúzásra is várják a megemlékezőket Nagy Sándor József emléktáblájánál az Eötvös téren. Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Rihárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény, a Ceglédi Városi Könyvtárban tehát. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vadon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Robert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Terápiás írás, rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglidikultúra.jegy.hu.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg a patikát. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Jövőre lesz üveggyűjtési akció. Október 5-e és 11-e között lesznek kint a szokott helyen a konténerek, ahol meg lehet szabadulni a feleslegesé vált üveghulladéktól. A piac Árpád utcai kapujánál, a Gubodi Park Rákóczi út felüli részén, a Bizsei út Sáska utca saroknál, a Bajcsi-Zsilinszky téren, illetve a Hubertus Park Vagbottyán utca felüli oldalán lesznek most is a konténerek. Kérik, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Október 5-e és 11-e között lesz tehát a mostani üveggyűjtési akció.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310 025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Németország újabb támogatást nyújt Ukrajnának. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Elnökválasztást tartanak ma Brazíliában. A legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható. A belpolitikai légkör feszült. A napokban az Egyesült Államok és Ausztrália is bezárta brazíliai nagykövetségét, biztonsági okokra hivatkozva. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be.
1: Az időjárásról.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Teddy Swims indította az órát, ez volt a Mr. Novidal, itt a 92-től egy vadonatúj sláger, itt a Cegléd Rádióban, azt az órát, amiben átadom a terepet a jó muzsikáknak, legfőképpen azért én is jelentkezem majd néha-néha a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskolakezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk.

0: Jakobi Áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
1: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg a patikát. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Padon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyvszerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: lesz üveggyűjtési akció. Október 5-e és 11-e között lesznek kint a szokott helyen a konténerek, ahol meg lehet szabadulni a feleslegessé vált üveghulladéktól. A piac Árpád utcai kapujánál, a Gubodi Park Rákóczi út felüli részén, a Bizsei út Sáska utca saroknál, a Bajcsi Zsirinszki téren, illetve a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalán lesznek most is a konténerek. Kérik, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Október 5-e és 11-e között lesz tehát a mostani üveggyűjtési akció.
1: Szeglédre!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.

0: tekintsünk egy kicsit előre, egészen konkrétan hétfőre. Nézzük, milyen idő várható. Hétfőn északnyugat felől szakadozott felhősáv érkezhet, emiatt időnként megnövekedhet a felhőzet, de csapadék nem valószínű. A szél északnyugatira, nyugatira fordul és helyenként megélénkül. Hajnalban 0-12, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió.

Már is lezárja az órát, Szia és Kylie Minogue közös dala a Dance Alone, ez szól itt a Cegli Rádióban, hogy jöjjenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra. Hibbeton és Norma Jean Martin közös dalával, add már, mert...

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ma van az Állatok Világnapja. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közt célú hasznosítására fordítsák. Vitézy Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket. Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az Inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják.
1: Az időjárásról.
10: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
1: Közlekedési információk.
11: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra, egészen konkrétan a délelőtt utolsó órája. A mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett, és aki kíváncsi arra, mit hoz neki a következő hét, mármint horoszkópilag, akkor mindenképpen maradjon velem, hamarosan az is ki fog derülni. Egy komplett heti horoszkóppal érkezem majd később, egy kicsit később.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: maradni. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban.

Jöjjön hát a horoszkóp, és ahogy tőlem megszokhatták, heti horoszkóp természetesen a következő hétre. Kedves Kos, a hét első fele akkor lehet sikeres számodra, összpontosítasz és beleadsz mindent. Igyekszel szenvedélyesen célra törni. Ezekben a napokban ráadásul még a szerencse is mellét szegődik, majd egy olyan ügyben, melyet korábban talán már veszni láttál. Valaki a közeledben most segítségre szorulhat, a támogatod őt, később mindezt sokszorosan visszafizeti majd a sors. A hét második felében komoly érzelmi erőre és türelemre lehet szükséged, amikor egy kapcsolati kérdést kell kezelned valakivel, akivel bár bonyolult a viszonyod, azért mégsem szeretnél haragban lenni. Ezekben a kérdésekben most érdemes lehet valaki bölcs tanácsára hallgatnod a józan eszed mellett. Bika. A hét első felében könnyedén a figyelem középpontjába kerülhetsz, és mindez alkalmat ad arra, hogy megmutass magadból valamit, amit már régóta szeretnél, de arra is lehetőséget biztosít, hogy a környezetedet meggyőzd arról, amiben hiszel. Ezekben a napokban az általad közvetített jó példának is komoly hatása lehet. A hét második felében ideális alkalom adódhat számodra arra, hogy egy hosszabb távú kötelezettség keretében valami vagy valaki mellett letedd a voksodat, és valamiben szorosabb köteléket alakíts ki. Ezekben a napokban kiemelten fontos lehet a külsőd, így igyekezz a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítani a kellő megjelenésre. Ikrek, a hét első felében az erőfeszítéseid és a szerencséd egy olyan keveréket alkotnak majd, hogy olyan célokat is elérhetsz, amelyeket eddig komoly kihívásként értékeltél. Ezekben a napokban pénzügyi siker, utazás és munkahelyi előléptetés is része lehet az örömteli pillanataidnak, de közben egy nagy lelkű gesztussal értékes barátságra is szert tehetsz. A hétvégén kiemelten fontos lehet számodra a szeretet, és kissé talán szentimentálisnak is érezheted magadat, miközben egyik oldalról az elégedett boldogság tölt majd el egy valaki okozhat szomorúságot is neked tiszteletlenségével vagy hűtlenségével. Ne hagyd azonban, hogy mindez elrontsa a hangulatodat. Rák. A hét első felében kiemelten fogékony lehetsz a spiritualitás és a fantázia világa felé, és figyelmet könnyen fordulhat felfedezetlen titkok és rejtélyek irányába. Értékes segítséged lehet ebben a meditáció, az álmok és egy partner, aki támogatóan mutatja számodra az utat. Ezekben a napokban különösen nyitott lehetsz a művészetekre, ezen belül is a filmekre és a zenére. A hét második felében fokozott igényed lehet a kellő társaságra és a megfelelő minőségű emberi kapcsolatokra. Hajlandóság mutatkozik benned a komolyabb elköteleződés iránt is, de eközben ügyelned kell majd a felelőtlen ígéretekre is. Ezekben a napokban bonyolultá válhat a viszonyod egy tőled korban eltérő személlyel. Oroszlán, a hét első felében a befolyásod, a hatalmat felerősödhet a környezetedben, így érdemes lehet kihasználnod ezt az időszakot arra, hogy pozitív változást érjél a munkádban, de akár a személyes kapcsolataidban is. Ezekben a napokban ösztönözheted, motiválhatod a környezetedben lévő embereket arra, hogy együttműködjenek veled, használd az erődet jó célokra. A hétvége békét, harmóniát hozhat az életedbe, és ez különösen igaz lehet a szerelmi kapcsolatodra. Nagyszerű időszak ez arra is, hogy kikapcsolódj, teheted ezt a barátaiddal, különösen egy nagyobb társaság részeként. Ezekben a napokban valakivel szorosabbá válhat a kapcsolatod, de ennek nem mindenki fog örülni a környezetedben. Szűz, a hét első fele érzékenységet, intuíciót és kreativitást hozhat az életedbe. A gondolataid gyakrabban kalandoznak el spirituális témák felé, és most sokkal fogékonyabb leszel a titkok és a rejtélyek irányába. Ha pedig figyelmed a meditáció felé fordul, most olyan dolgokat tudhatsz meg önmagadról, melyek segíthetnek jobb emberré válni. A hét második felében fokozottan érezheted szükségét annak, hogy az idődet társaságban töltsd el. Mindez jelenthet egy nagyobb, kiterjedt baráti kört, de azt is, hogy valakivel, aki kiemelten fontos számodra, most több időt tölts el kettesben, és igyekezz tovább mélyíteni a kapcsolatotokat. Hamarosan folytatom. Cegléd Rádió 92.5.

Jöjjön át a horoszkóp folytatása, mérleg. A hét első felében nő a befolyásod a környezeted felett. A véleményedre odafigyelnek, és komoly esélyed van arra, hogy változásokat, reformokat érj el, ha szeretnél. Használd ki az előtted most megnyíló lehetőségedet, de ügyelj arra, hogy mindez a jó, sőt lehetőleg a közjó érdekében történjen. A hétvége alkalmat ad számodra egy kis kikapcsolódásra, melynek során boldognak és kiegyensúlyozottnak érezheted majd magadat. Népszerűséged most csúcsokat dönthet, és ha arra támad kedved, könnyedén ismer új emberekkel, de a meglévő kapcsolataidat is szorosabbá fűzheted. Ezek a napok egy váratlan szerencsével is szolgálhatnak számodra, mely főleg az üzleti vagy a jogi ügyeidre lehet hatással. Skorpió. A hét első felében egy esemény vagy hír a figyelem középpontjába helyezhet téged, ami alkalmat ad arra, hogy megmutass magadból valamit, amely talán eddig rejtve maradt a nyilvánosság elől. Ha pedig arra van szükséged, hogy meggyőz valakit az igazadról, akkor ennél jobb időszakot erre keresse sem találhatnál. A hét második fele mély gondolatokat és komoly beszélgetéseket hozhat számodra. Ez az időszak alkalmas lehet arra is, hogy egy titkot vagy rejtélyt felfedj, vagy megtalálj egy rejtett üzenetet, melyet talán az életed több területén is hasznosíthatsz. Ezek a napok megfelelőek tanulásra és vizsgák letételére is. Nyilas, a hét első felében lehetőséget adódik hatással lenni a közeledben élő emberek életére, akár úgy, hogy meggyőző erőddel befolyásolod egy fontos ügyben a véleményüket, de úgy is, hogy támogatással, biztatással erőt ad számukra egy nehéz feladat elvégzésében. Hatalmadat, erődet használd jó és hasznos dolgokra, alakítsd bele pozitívan a környezetedet. A hét második fele optimizmust és szeretetet hoz az életedbe, és azt a kellemes érzést, hogy a környezeted vonzónak és izgalmasnak talál. Különösen egy valakire lesz ez jellemző, vele most még tovább mélyítheted a köteléket. Ezek a napok remek lehetőséget adnak arra is, hogy egy esetleges feszültségekkel terhelt kapcsolatot megjavíts. Bak. A hét első fele számodra a szellemi tevékenységek terepe lehet. Érzékeid most elmélyülnek, és olyan dolgokat is meghallasz, meglátsz, melyek felett a szokásos napokban el szoktál siklani. Kifinomult szellemi érzékelésed pedig lehetőséget ad arra, hogy befogadj egy olyan csatornán érkező információt, amely nincs mindenki számára nyitva. A hét második felében fény derülhet egy olyan dologra, mellyel kapcsolatban már régóta zavart az információ hiánya. Most végre felszáll a köd és meglátod a lényeget, fény derül a titokra. Felfedezhetsz valami mély dolgot is, de ne legyél elkeseredve akkor sem, ha végül kiderül az igazság, nem is annyira izgalmas, mint a titkok homája. Vízöntő, a hét első felében lehetőséget kapsz arra, hogy valakinek az életében pozitív változásokat idéz elő, ezért pedig meggyőző erővel kell fellépned, még akkor is, ha az illető talán nem ismeri fel a saját értékeit sem. Igyekezz mindent megtenni annak érdekében, hogy segíts, de vedd figyelembe azt is, hogy nem mindenki akarja, hogy megmentsék. Egy ponton túl ez már nem lehet a te felelősséged. A hét második fele szeretetet és harmóniát hoz az életedbe, de ezen felül még a szerencse is mellét szegődhet egy szerencsés véletlen folytán. Most igazán nyugodtan élvezheted az előnyöket, melyet az élet és a saját munkád eredménye számodra biztosít. Ezekben a napokban kiemelten vonzanak téged a gyönyörű dolgok és a szép emberek. Mindkettő kellő közelségbe kerül majd. És halak, a hét első fele nálad a kreativitásról és a kommunikációról szólhat az üzenet, amit most kifinomult érzékszerveiddel felfogsz, megnyugvást, sőt gyógyító erőt jelenthetnek, nem csak neked, hanem a környezeted számára is. Használd az erőt, amely most a birtokodban van olyasmire, amivel a legnagyobb hasznára lehetsz a szeretteidnek. A hét második felében egy hosszabb távú projekt vagy befektetés kerülhet az érdeklődésed középpontjába, és ennek során kiemelt jelentősége lesz a dolgok ésszerű megközelítésének. Ezekben a napokban egy kiemelt személlyel elmélyül a kapcsolatod, amelyre még egy lapáttal rátehetsz, ha különös gondot fordítasz a megjelenésedre is. Ezt üzenik tehát a következő hétre a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörös Marti téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
5: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
6: KGM. Made in Korea.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Vadon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhelymunkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Kellemes őszi időre számíthatunk. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom újjáépítésére. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közt célú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak.
1: Az időjárásról.
6: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
1: Közlekedési információ.
7: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sims felvételével, ez volt a Bad Dreams, már is Pitbull, aztán itt lesz Tóth Abigail és Akcent is, és itt lesz hétvégi ismétlő válogatásunk első beszélgetése is, hogy milyen témákról hallhatnak ezen a délutánon, azt hamarosan elárulom. A mikrofonnál addig is Becker Bernadett.
1: Szegléd Rádió.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyó patika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg a patikát. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk. Komplett szemű

volt. A megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Elefántdalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.

0: Már is indult tehát hétvégi válogató műsorunk mai adása, amelyben négy anyagunkat hallhatják. Az első órában folytatjuk Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkat Szebeni Dáviddal. Egy óra után egy másik szériánk, a Rendelelke heti részét sugározzuk Bálint Bóta Júliával. Kettő óra után a holnap induló országos könyvtári napok ceglédi eseményeiről hallhatunk az intézmény vezetőtől, Kapdabó Ladik Líviától. Három óra után pedig Egészségünkre című sorozatunkban dr. Szabó Ivetta ad jó tanácsokat a lábfájással küzdőknek. Indítsunk tehát településfejlesztési műsorunk aktuális részével, amelyikben Szebeni Dávid segítségével eljuthatunk a Mátrától egészen a ceglédi Malomtól szélig, hogy hogyan, az a most induló interjúból kiderül.
1: Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 145. része.

0: Szokás szerint most is Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Szervusz Dávid, köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntöm a bennünket, hűségesen hallgatókat.
0: No hát, egy picit kirándultál megint, nem tudom ez mennyire csak maszek kirándulás volt, vagy mennyire volt szakmai, de a Mátrából küldtél nagyon szép képeket, amiket a közösségi médiában is láthattunk. Mi volt az utazásod célja, hogyha nem titok?
1: Nem titok, itt ugye arról volt, hogy augusztusban szerettem volna elvonulni, ez nem jött össze, mert csontpótlás kellett, ugye ilyen szájsebészeti műtét volt, ugye akkor
0: Igen.
1: Kicsit kidőltem, úgyhogy hát most valamennyire igyekeztem bepótolni, de ez olyan volt, hogy délelőtt mondjuk dolgoztam nap közepéig, és akkor utána meg elmentem túrázni, úgyhogy ez egy ilyen is, de nagyon gyönyörű egyébként a Mátra ősszel, most mindenkinek javaslom. Én ugye az északi oldalán voltam a Mátrának, és hát azért nyilván más, mint itt, tehát itt mondjuk, ami szembetűnő, hogy itt már nagyon sok az elszáradt levél, tudod, ugye korábban megkezdődött az aszály miatt a lombhullás, és ugye az aszály még most is tart. A Mátrában ott valamivel természetesebb, tehát ott még elég sok zöld van, ott maradt valamennyi víz, képzelde van még olyan patak, amiben csortogál víz, de egyébként Parádon láttam olyan patakmedret is, ami meg teljesen ki volt száradva.
0: Tehát azért ott is kevesebb volt a csapadék, még ha több is, mint itt Cegléden nyilván.
1: Hát igen. Igen, úgyhogy ott is nagyon látszik, hogy nagyon megviselte az erdőt ez a szárazság, meg abból is látszik egyébként, most szarvasbőgés van, hogy egyébként az állatok, azok mennyire bátran oda mennek, ahol víz van. És egyébként beszélgettem is ott helyivel, van, aki például a saját udvarában, vagy éppen a szomszéd udvarában, ahol nincs kerítés, de kitesz nekik almát, vagy vizet, és oda jönnek a szarvasok, őzek, stb. Tehát annyira rá vannak most szorulva az állatok a vízre, hogy még az emberek közelségét is sokkal jobban elviselik.
0: De érdekes, igen. Hát na, ez nem a természetes, ez a szép dolog azért valahol, és tanulságai is lehetnek, és gondolom, hogy túl sok szeméttel sem találkoztál ott a sétáid közben.
1: Igen, ez egy nagyon szép dolog volt, tehát ugye Budapest környékéről elutazva, hát azt láttam, hogy végre tudod, erdő, nincsen személy, tehát olyan természetes állapotokat találtam.
0: Bizony.
1: Úgyhogy abszolút jó volt, tehát sokkal jobb, mint Budapest környékén a helyzet, de ha már ugye szemét, tudod, volt nekünk egy akciónk itt az egyik ötbetűs ceglédi áruház mellett.
0: Így van, a Malomtó szélen egyébként.
1: Így van, a Malomtó szélen. Ez volt a Kézbe vesszük sorozatunknak az első része, ami hát több tízezer megtekintést ért el közösségi médiában, a videó, amit ma Szép. Barátom vágott össze belőle, illetve több videó is volt. Rövid emlékeztető, tudod, hogy rengeteg ruhanemű, illetve háztartási vegyes hulladék van ott abban a ligetes részben, több ilyen koszfészekben elhelyezve. Úgyhogy mi akkor elkezdtük előkészíteni, tudod, erről beszéltünk, hogy majd egy önkéntes akcióban ezt felszámoljuk, illetve én magam tettem feljelentést, illetve bejelentést a megfelelő hatóságokhoz. Egyrészt az Országos Rendőrfőkapitányság rendszerén keresztül megtettem a feljelentést.
0: Így van, igen.
1: Itt ugye én meg is kaptam viszonylag hamar a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozatot, mondván, hogy ugye nem megállapítható a tettes kiléte. Hát, de hogy miért is tettem feljelentést, vagy két dolog miatt. Egyrészt az a mennyiségű hulladék már bűncselekmény, tehát annak az ott lerakása, illetve tározás, tehát nem lehet illegális hulladéklerakót működtetni egyébként.
0: Hát persze.
1: Úgy általában törvény szerint sem.
0: Igen.
1: A másik pedig, hogy azt akartuk tesztelni, hogy hogyan működnek a folyamatok így a magyar állam oldaláról, és ugye a rendőrség részéről láttuk, de nekem ezzel nincs is bajom, hiszen elég régen ott volt már az a szemét, nyilván a kamerafelvételek, amik vannak ott az áruháznál, azok már valószínűleg törlődtek, hiszen nem örök időkig tárolják. Tehát én most nem a ceglédi rendőrkapitányságot hibáztatom, mert nyilván az már régen került oda, már nem megállapítható. Ellenben én ugye bejelentettem a kormányhivatalnak is, ugyanis például az illegális hulladék kapcsán a kormányhivatal is illetékes, ugye a megyei, és én több bejelentést is tettem a megfelelő alkalmazáson keresztül, és képzeld, hogy tegnap jött ki egyébként a megyei főügyészség, a Pest megyei főügyészségnek a videója, lehet, hogy te is láttad a közösségi médiában, hogy kint járt az ügyészség is, és ők is feljelentést tettek. Na, úgyhogy ennek nagyon örültem, hogy úgy tűnik, hogy azért elkezdenek működni a dolgok, hogyha odafigyelünk rá, meg kezdeményezünk, meg ügyet csinálunk belőle, és az ügyészségnek a feljelentése, meg hogy komolyan veszi, az is bizonyítja, hogy amit én csináltam, feljelentés, az egyáltalán nem volt túlzó.
0: Igen.
1: Hanem ezt a feljelentést az ügyészség is megtette. Most én felvettem tegnap a kapcsolatot a megyei főügyészséggel, tájékoztatva őket arról, hogy egyébként itt már volt egy nyomozás felfüggesztése, stb., csak hogy úgy rövidítsem az ügymenetet, ne kelljen felesleges köröket futniuk, illetve azt is jeleztem nekik, és ez szerintem talán a legfontosabb része ennek a dolognak, hogy a Szívünkben a Városunk Egyesület és a Településfejlesztési Szövetség az önkénteseivel együtt, egyébként együttműködésben helyi vállalkozásokkal elkezdte szervezni október 17-ére ennek a területnek a megtisztítását teljesen jótékonysági alapon a TESZED akció keretén belül majd, úgyhogy mi is koordinátorok vagyunk. Aki szeretne segíteni nekünk, az nyugodtan írjon rám, akár a Facebook oldalamon, akár a hello@szívünkben.hu e-mail címmel jelentkezve. Szombaton délután kimegyünk, úgy látszik, hogy elég sokan leszünk, gyorsan megtisztítjuk a területet, jól érezzük magunkat, és utána már abban bízunk, hogy mivel most már ilyen figyelmet kapott ez a dolog, nem fog újra termelődni a hulladék, mert jobban oda fog figyelni mindenki. Hát, hogy mi történik azon a területen. Igen.
0: De hogyan történik egy ilyen szervezés tulajdonképpen? Az, hogy nyilván jó pár dolgos kézre szükség lesz a rengeteg szemét eltakarításához. Hogyan szeded össze az embereket? Mész az utcán és leszólítod őket? Gondolom nem így.
1: Hát, mint ahogy általában a bürokratikus társadalmakban, ami hagyományosan a magyar, legkésőbb a Svejk regény óta tudjuk, ha emlékszel
0: még. Hát, bizony, igen.
1: Nem a dolgos kezeknél kezdődik a dolog, hanem a papírmunkánál sajnos. Itt azért kollégáimmal már egy ideje utána jártunk, hogy ebben az őrületes hulladékelszállítási rendszerben, ami van most, hogy egyáltalán hogy lehet legálisan elszállítani és beszállítani hulladéklerakóba valamit.
0: Hát ez is egy probléma, igen.
1: És ez a helyzet, hogy itt akadtunk meg, mert jelenleg a rendszer nem úgy működik, mint mondjuk évelején, hogy akkor te egy vállalkozót megbízol, akinek van-e engedélye, hozza a konténert és elszállítja, mert most már a regionális hulladéklerakóban ugye felmondták a szerződéseket tavasszal, és sajnos bizonyos hulladéktípusoknál mindenki csak széttárja a kezét. Úgyhogy elkezdtünk egy ilyen kerülőutas együttműködést felépíteni, de közben szerencsére a magyar állam a segítségünkre sietett ezzel a sok éve megszervezett TESZED akcióval. Erről te magad is szerintem beszéltél már itt vendégeiddel.
0: Bizony, igen.
1: És azt mondtuk, hogy na, most, ha a magyar állam szervez egy nagy hulladékmentesítést, akkor ebbe koordinátorként becsatlakozunk, ilyen helyi koordinátorként, és akkor át lehet vágni ezeket a gordiuszi bürokratikus csomókat, úgyhogy még mielőtt a dolgos kezek jöhetnének, azelőtt nagyon sok ilyen varga betűt kell megtenni így a bürokráciában. Na, de most már ugye megvan, koordinátorok vagyunk, lehet rá jelentkezni, úgyhogy innentől egyrészt kiküldjük azoknak az önkénteseinknek, akik egyébként szoktak nekünk segíteni, vagy éppen a Szívünkben a Városunk Egyesület tagjainak, a Településfejlesztési Szövetség munkatársainak, illetve meghirdetjük majd közösségi médiában, és utána ugye összegyűjtjük azt a 20-30-40 embert, akikkel így szeretnénk kimenni, meg akik szeretnének nem csak jó levegő lenni, hanem mutatni, és akár cégként, hogy ők a társadalmi felelősségvállalást
0: is jó lehet,
1: fontosnak
0: igen.
1: tartják. És ott találkozunk majd a helyszínen, meghirdetjük, hogy délután mikor, ott a Malomtószél nagyáruháznak a parkolójában, onnantól lesznek brigádok, ugye
0: igen.
1: melyik fészket számolja fel, egy brigádban lesz 3-5-6 ember, lesz egy konténer, oda kell majd vinni zsákokban a szemetet, igen. mi majd veszünk előre munkavédelmi kesztyűt is, elvileg azt kapunk az országos szervezőtől, de attól tartok, hogy nem tudom pontosan, hogy milyen minősége lesz annak a kesztyűnek, ezért
0: biztos, ami biztos.
1: Ezért inkább szeretnénk az önkénteseinek egy ilyen jobb munkavédelmi kesztyűt, meg a végén valamire megvendégeljük majd őket, lehet, hogy eszünk pizzát, vagy ilyesmi, de ezt majd még kitaláljuk, és akkor egy pár óra után elfáradtan, de jó kedéllyel haza lehet menni. Egyébként ugyanaznap szombaton este pedig egy Cegléd és Csemő közötti Tanyán kamulagzi lesz, úgyhogy én lehet, hogy oda megyek. Tudod, mi az a kamulagzi?
0: Na nem, de biztos valami nagy mulatozás, csak közben nem muszáj aláírni az örökhűségről szóló papírt, ugye?
1: Igen, képzeld el, én évekkel ezelőtt olvastam erről például Ausztráliában, vagy Egyesült Államokban, hogy sok fiatalnak tetszik az esküvő, meg a lakodalomnak a hangulata, meg a kiöltözés, csak éppen nem házasodik senki az ismerősi körben, igen, és képzeld, hogy vannak már ilyen szolgáltatók, vagy ott már évek óta vannak, akik szerveznek ilyen bulit. Még valahogy statiszta is van, tudod, statiszta a mennyasszony, meg a vőlegény, meg az örömapa, örömanya, stb. És, de egyébként meg vehetsz jegyet, és akkor te nép az ott úgy tesz, mint a lakodalomban lenne, és ez jó dolog, tudod, ismerkedni, táncolni, kiöltözni, ez megint egy ilyen érdekesség.
0: Na, ez is egy jó buli lesz. Viszont az október 17-e az komoly munka lesz. Lehet még jelentkezni?
1: Természetesen lehet.
0: Akár az utolsó pillanatig?
1: Akár az utolsó pillanatig. Mi ezt nagyon nagy örömmel vesszük. Amit fel tudunk kínálni, az a jó társaság, a munkavédelmi kesztyű, a zsák, és utána egy kis megvendégelés majd.
0: Az nagyon jó. No, hát akkor most egyelőre ennyi fért a mai műsorunkba, de egy nagyon fontos dologról beszéltünk, tehát a Teszed akció október 17-én lesz, és tessenek minél többen jelentkezni, és tényleg rendbe kéne tenni azt a Malomtó széli részt, és utána talán reméljük, hogy beválik az, amiben reménykedsz te is, hogy talán már nem lesz képük az embereknek odavinni a szemetet, és megmarad olyan szépen, mert azért nagyon sok ember megfordulott, nem mindegy, hogy mit lát.
1: Én bizakodó vagyok, és egyelőre látom a partnerséget a környező vállalkozások részéről is, de tudod, ez csak az első lépés.
0: Így van, igen.
1: Mert hogy ezután tovább fogunk menni a többi illegális hulladéklerakó felé.
0: És ezekről is be fogunk számolni majd itt a Fejlesztés Terre mellett című sorozatban. Ez volt a 145. rész. Szebeni Dávidnak köszönjük szépen a nagyon fontos információkat, és akkor szurkolunk, hogy jól sikerüljön ez a nap.
1: Szatmári Gábor barátomnak pedig köszönöm a meghívást.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak.

0: reklámozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Vadon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az aradi vértanúk emléknapján október 6-án most a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában emlékezik a város is. Délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés dr. Csáki András polgármester beszédével, majd Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak címmel a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola 6. B és 6. C osztály tanulóinak előadását láthatják és hallhatják. A műsort betanította Bogárdiné Velkei Katalin. A megemlékezés után koszorúzásra is várják a megemlékezés kezőket Nagy Sándor József emléktáblájánál az Eötvös téren. Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óránk Harry Styles-el, American Girls.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Kellemes őszi időre számíthatunk. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom újjáépítésére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírása idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. A Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják.
2: Az időjárásról.
5: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Harry Styles indította az órát, ez volt az American Girls itt a 92-től, azt az órát, amiben jön egy újabb beszélgetés, hisz folytatódik hétvégi ismétlő válogatásunk hamarosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: szép felállni.
1: Szeptember 22-én volt az úgynevezett autómentes nap országszerte, így Cegléden is. Sok éves hagyomány már, hogy ilyenkor különféle érdekes, izgalmas rendezvényekkel készülnek a szervezők, akik jutalmazzák is azokat, akik le tudják tenni a gépkocsit és gyalog vagy biciklivel vagy más nem gépi hajtású járművel indulnak a munkába vagy az iskolába. Rend a lelked című sorozatunk most következő részében az egyik főszervező Bálint Bóta Júlia értékeli a nap tapasztalatait Szatmári Gábor mikrofonja előtt.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk. Szokás szerint Bálint Bóta Júliával beszélgetek itt a stúdióban, aki megérkezett ide hozzánk. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
4: Szia, és köszöntöm ismételten a rádió hallgatóit.
3: Legutóbb ugye itt a stúdióban is találkoztunk, de igazából legutoljára kedden, 22-én az autómentes napon, reggel 7 óra tájban jártam kint a Szabadság téren, és már bizony akkor sem volt üres a tér, hál' Istennek, már akkor is volt egy kis nyüzsgés. Hát nézzük csak, hogy ennek az autómentes napnak, amit országos rendezvény természetesen, de itt Cegléden is megvolt, mik voltak az itteni tapasztalatai, hogyan tudnád összegezni ezt?
4: Hát először is nagyon-nagyon köszönöm szépen azoknak, akik kijöttek ugye már reggel, ugye korán.
3: Nagyon
4: és
3: korán, igen.
4: Igen, ugye 6 órától volt az iskoláknak úgymond a regisztrációja a Szabadság téren, és 5 óra 30 perctől pedig a sportcsarnoknál.
3: Igen.
4: Úgyhogy aztán nagyon sokan kijöttek, úgyhogy mennyi volt? 719.
3: Az már szép.
4: Úgymond regisztráció volt. És tényleg nagyon sokan jöttek kerékpárral, nagyon sokan jöttek lábbalhajtós rollerrel, és görkorcsolyával is jött valaki, igen.
3: Tényleg, ezt nem is emlegettük, igen, érvényes.
4: Így igaz. Tényleg nagyon-nagyon jó volt. Ugye utána volt 10 órától 13 óráig még ilyen program, ahol voltunk, ugye mi kerékpáros akadálypálya, ittas szemüveg, kábítószeres szemüveg.
3: Ott voltak a
4: igen, igen, voltak ugye a színezőktől kezdve mindent is kivittünk, valamint kint voltak ugye a mentős kollégák, úgyhogy innen is köszönöm nekik is a munkájukat, meg a tűzoltó kollégáknak, ugye mind az önkénteseknek, mind ugye a ceglédi katasztrófa védelem, akik kint voltak a füstsátorral, nagyon-nagyon élvezték
3: hát
4: a gyerekek.
3: Persze.
4: És nagyon-nagyon élvezték ugye a kerékpáros akadálypályát, valamint ugye ezt az ittas szemüveg, meg ez a kábítószeres szemüveg, ez mindig nagyon-nagyon jó.
3: Az óriási,
4: ugye,
3: igen.
4: Megcsináltam nekik új nyomatot, és ugye szépen ugye megcsináltuk mindenkinek kis új nyomatát, hogy néz ki, megnéztük nagyítóval, és tényleg nagyon-nagyon tetszett nekik, hogy ilyen részvétel volt. Volt ugye az Oviknak ilyen aszfaltrajzoló verseny, ugye, és az is ott gyönyörű szép művek
3: hát
4: kerültek, úgymond az
3: darabig,
4: aszfaltra.
3: Ugye?
4: Hát egy eső azért el fogja majd őket szépen mosni, de gyönyörű szépeket rajzoltak a gyerekek. Valamint ugye volt iskolai rajzverseny, és
3: az is bizony.
4: Ott is ugye három helyezettünk volt. Nagyon ügyesen rajzolnak a gyerekek. Szóval én, aki nem tud rajzolni, mert én csak pálcika ember tudok rajzolni, kb. Odáig tart a rajztudományom, hihetetlen, hogy mennyire ügyesen rajzoltak. 64 darab rajz érkezett be, és nagyon nehéz volt választani belőle.
3: Hát,
4: nagyon-nagyon nehéz, de három gyerkőcöt kiválasztottunk, ugye, akik nyertek. Ugye meg valamint kisorsoltunk egy kerékpárt a végén, hát ugye a harmadik úgymond etapnak az elején úgymond. Kisorsoltunk egy kerékpárt, ugye, amit a Győre kerékpáristálóban vásároltunk, és innen is köszönöm szépen Szabolcsnak, Győre Szabolcsnak, hogy segítséget nyújtott ismételten ebbe a Cegléd-i rendőrkapitányságnak, valamint nagyon köszönöm szépen a nagyon-nagyon sok segítséget Kőházi Ádámnak, mert nélküle ez a program ez nem jöhetett volna létre. És nagyon köszönöm szépen a tanároknak, az óvópedagógusoknak, a tanítónéniknek, tényleg mindenkinek, aki ebben részt vett, hogy egy ilyen nagyon szuper program.

0: programot tudtunk csinálni, mert délután ugye 4:30-tól is nagyon sokan kijöttek.
1: Még akkor is.
0: Igen, igen. Sokkal többen, és ugye 6:30-ig volt ez a program, de még 6:30 után végeztem, mert ugye kerékpár regisztrációt is csináltunk.
1: Amellett, az is volt,
0: igen, igen, igen, igen. Amellett ugye, hogy volt még ugye ismételten ilyen akadálypálya, és akkor így a szülők is, aki szerette volna, kipróbálhatta a kerékpáros tudását, úgymond, meg ugyanúgy kivittük az ittas szemüveget, kábítószeres szemüveget, és akkor azt is kipróbálhatták délután, valamint még volt ugye egy virágárus hölgy, volt ugye a kürtös kalácsos, ugye volt Anna Zsófien, ugye ő egy énekes hölgy volt, és neki is nagyon köszönjük amúgy az igen. előadását, gyönyörű szépen énekelt, annak ellenére, hogy torokgyulladása volt no. szegénynek, és nagyon-nagyon ügyes volt, igen. Szóval nagyon jó volt, én nagyon-nagyon élveztem, meg az annyira ügyesek, okosak a gyerekek, ugye én nagyon imádom.
1: Főleg, látszik, hogy van ennek értelme igen, azért, ugye?
0: Igen, hogy van bizony, értelme, bizony. Hogy, hogy tényleg odafigyelünk rájuk, és elmagyarázzuk ugye nekik, hogyha véletlenül ugye elrontottak valamit, akkor nem azt mondja, hogy ú, ezt így rosszul csináltad, vagy úgy rosszul csináltad, nem, hanem elmagyarázzuk, hogy ügyes voltál, de jobban.
1: Ezt igen, igen, lehetne jobban is egy picit.
0: Hát nem lehetne igen. jobban, hanem úgy elmagyarázunk, de ha így meg így csinálod, akkor még akkor ügyesebb meg leszel. Lesz. És tényleg nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nagyon élvezték, nagyon sokan ott voltak. Nem is tudom, nagyon sokan kijöttek délután, én meg is lepődtem, hogy sokkal többen voltak kint délután, mint például tavaly.
1: Igen.
0: Lehet az, hogy jobban oda vonzotta őket, hogy volt még délutáni program, még ugye pluszban.
1: Ez is fontos lehet, bizony.
0: De igen, nagyon igen. Ja, és hát a legfontosabb, hogy idén ugye a református általános iskola nyerte meg a 100 000 forintos Decathlon utalványt.
1: Gratulálunk nekik.
0: Gratulálunk nekik innen is még egyszer, és remélem, hogy, hogy minél több játékot, vagy amit szeretnének vásárolni igen, tudnak igen, majd igen. az iskolának, mert nagyon megérdemelték, kimagaslóan nagyon-nagyon sokan jöttek el tőlük.
1: Igen, igen, kellenek ezek a rendezvények, igen. ugye azért fontos a gyerekek számára is, felnőtteknek is egyébként, de igen. a gyerekeknek meg különösen, hogy tudatosodjon bennük az, hogy, hogy szabályosan közlekedni, nem
0: meg
1: csak
0: nem
1: azért
0: csak
1: az, jó,
0: hogy
1: mert...
0: hogy kell szabályosan közlekedni.
1: És nem csak
0: és
1: azért, mert hogy lehet nyerni valamit ilyenkor, egy autómentes napon, hanem igenis biztonságban érezheti igen. magát az úton.
0: Igen, igen, ugye? Meg annyi, hogy délután, ugye itt például ennél a programnál, ugye ennél a kerékpáros akadálypályánál volt olyan, aki elektromos rollerre jött, és mondtam, hogy ő is nyugodtan kipróbálhatja. Sőt, hogyha valaki aha. szeretné, hogy ilyen legyen, akkor csak szólni kell ugye nekem, és én megcsinálok elektromos rollerre is bármilyen pályát, hogy tudjanak gyakorolni a fiatalok, hogy mennyire igen. tudnak éles helyzetben jelen lenni, úgymond agyban. Hát. Meg fizikálisan mennyire tudnak odafigyelni, hogy hogy kell megfordulni, mert bármikor történhet, és itt akkor rá is térhetnék én most a másik
1: igen,
0: témára.
1: A másik témánkra, ami pont ugye az elektromos rollereket érinti, és itt némi szigorítás várható mostanában, ugye?
0: Bizonyám, pénteken megkezdtük az elektromos rollereknek, úgymond a gyalogjárdán közlekedő elektromos rollereseknek a, hát úgymond a szankcióikat bevetettük. Ugye az elektromos roller egy gépi meghajtású jármű. Úgyhogy vonatkoznak rá a KRESZ szabályok.
1: Ugyanúgy.
0: Vagyis igen. gyalogjárdán az elektromos rollert is csak tolni szabad.
1: Igen, ennyi. Igen.
0: És péntek óta elkezdtük a szankciókat, úgymond, hát fogalmazunk úgy, hogy csúnya szóval úgymond büntetni,
1: hát, jó,
0: de a szankciókat igen. bevetni, ugye most már érdemes akkor nagyon odafigyelni, hogyha a gyalogjárdán közlekedünk elektromos rollerrel,
1: igen.
0: akkor csak tolni lehet, ugyanúgy kerékpárral is, szóval
1: persze.
0: tudni kell, hogy igen, kerékpárral igen. ugye nem szabad 12 év felett menni a gyalogjárdán. Úgy, csak úgy, ha toljuk.
1: Igen.
0: 12
1: év. Régi szabály ez.
0: Igen. igen. 12 igen. év alatt lehet közlekedni, de akkor is ugye oda kell figyelni nagyon. 12 év felett viszont már az úton kell, a közútonként kell menni szépen, és oda kell.
1: Viszont, ha jól tudom, főúton nem.
0: Főúton 12 éves kortól lehet menni.
1: Igen, így van. Igen. Ott, ott, ott is az a 12-es, ez egy igen. ilyen varázsszám.
0: Igen, igen, ez varázsszám. Igen. Tehát most már, hogyha gyalogjárdán az elektromos rollerrel úgy közlekednek, hogy be van kapcsolva, és használják a gázkart, vagy azt a gombot, vagy bármit, akkor a szankciókat fog maga
1: igen,
0: után
1: igen.
0: vonni.
1: Ha nem szigorú hadititok, mekkora büntetésre lehet itt számítani?
0: Igazából itt úgy van, hogy a 14 év, 18 év közöttieket szabásértési feljelentéssel érünk ellene, a 18 év felett pedig helyszíni bírság.
1: Dakar.
0: Igen, helyszíni bírságot kap. Igen, ott egy nagyon szép kis helyszíni bírságnak a tulajdonosa lehet a rolleres.
1: Nem éri meg.
0: Igen, nem éri meg. Mondom, 14 és 18 év között pedig szabálysértési feljelentést teszünk, ugye azért, mert hogy ott ugye a szülő is kell hozzá. Természetesen ott, aki jelen volt például ennél, mert volt is intézkedés, és ilyenkor ugye a szülő felé is jelzünk, úgymond.
1: Nyilván, igen.
0: Felírjuk az adatait a szülőnek, és utána pedig akkor a szabálysértési feljelentés után pedig egy eljárás indul.
1: Igen. Ez már része annak a folyamatnak, amiről beszéltünk, hogy az elektromos rollerek tekintetében a KRESZ-ben szigorítások lesznek?
0: Ez része annak, ugye még nincs a KRESZ-ben, viszont
1: nincs teljesen
0: már
1: nincs, az egész.
0: Viszont igen. Ugye most már van olyan jogszabály, ami kimondja, hogy az elektromos roller egy gépi meghajtású járműnek számít, amit eddig is tudtunk.
1: Hát igen.
0: De most már a jogszabályt alkalmazva tudjuk szépen használni ezt arra, hogy odafigyeljünk jobban tényleg, mert itt ez nem lenne akkor, meg nem kéne így, hogyha odafigyelnének az emberek, és tudnák a KRESZ szabályokat.
1: Ennyi.
0: Na most nagyon sok példa, nagyon sokan voltak amúgy az autómentes napon is most így visszaugorva, hogy elektromos rollerrel voltak ott 11 évesek.
1: Igen.
0: Szóval én elmondom, hogy nem értem ezt a szülőt, hogy ezt miért engedi a gyermekének.
1: Igen, igen.
0: És ráadásul nem kicsi rollerrel, nagy rollerrel.
1: Igen.
0: Persze. Hogy egyszerűen én nem fogom fel, hogy mennyire felelőtlen szülők vannak.
1: Igen, igen, igen.
0: Én lehet, hogy azt mondja, hogy vegyed fel a bukósisakot, vagy van a gyereknél bukósisak valahol elrejtve, de
1: igen,
0: komolyan
1: igen,
0: 10-ből maximum egy emberen látok egy bukósisakot.
1: Csoda, hogy nem valami sportkocsit adnak a 11 éves gyerek
0: alá. Majd
1: alá.
0: Az lesz lehet, igen. Hogy a 18. születésnapjára már azt fog majd kapni a gyerek. Jó, nem tudom.
1: De akkor meg már teheti, mondjuk.
0: Igen.
1: De
0: csak az a lényeg, igen. Hogy ne legyen tényleg bajuk, és hogyha már közlekedik a gyermek, akkor biztonságosan közlekedjen, de egy ilyen nagy rollerrel óhatatlan,
1: igen.
0: Hogy bármikor bármi történjen.
1: És ezt erre nagyon fontos fölhívni a figyelmet. Erre nagyon jó volt az autómentes nap természetesen, de azt is tudom, hogy azért ti folyamatosan tartjátok a kapcsolatot az ifjúsággal, a diáksággal,
0: igen.
1: Tehát azért időről időre egy-egy iskolában megjelentek.
0: Minden hónapban.
1: Vagy ők mennek oda a rendőrségre, igen. Hozzátok. Tehát azért mindig van egy folyamatos kapcsolattartás.
0: Persze, igen, ugye? Igen, úgyhogy ha szeretnének amúgy az iskolák, akkor nyugodtan megkereshetek. De vannak ilyen programok, a Zebra Suli program például, amikor kimegyek az iskolákba, tavaly úgy volt, hogy a Vörösmarty téren a KRESZ pályán találkoztunk, most már megyek az iskolába, és akkor ott fogunk
1: ott
0: csinálni,
1: lehet,
0: mondom,
1: igen.
0: Mindenféle akadálypályát. Meg ugye nagyon sokan például most a táblákat se tudják, közúti táblák, hogy mi micsoda, borzalom.
1: Ennyi. Igen, tehát de itt kell alapoknál kell
0: igen,
1: kezdeni.
0: Az alapoknál igen. Kezdünk, ugye akkor tesztet töltenek ki, hogy milyen kis tudásuk van. Most már szereztem egy újabb kresztesztet, amit pont kitöltettem, van egy kerékpáros kreszteszt, kitöltöttek nagyon sokan szombaton a MÁSZ programon, ugye ez egy egészségügyi program volt, egy helyes sem lett. 15 kérdésből egy ember se tudta tökéletesen megcsinálni.
1: Ugye? Tehát akkor igen. Van még munka.
0: Van, nagyon sok. Nagyon
1: van
0: sok.
1: Munka, igen. Lesz itt, és akkor lesz is, miről beszámolunk.
0: De ezért vagyok.
1: Igen. Igen. Úgyhogy lesz miről beszámolnunk
0: lesz.
1: Tényleg itt a
0: igen.
1: Rend a lelkében, aminek a mai adásának a végéhez értünk. Hát én gratulálok mindenkinek, aki részt vett az autómentes nap lebonyolításában, tényleg sokan segítettek, és azoknak is, akik mint résztvevők ott voltak, és kipróbálták magukat, és tényleg biztos, hogy okosabban mentek haza, mint ahogy odaérkeztek.
0: Nagyon remélem.
1: Így legyen. Bálint Bóta Júlia, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm, minden jót.
2: Szeglid Rádió. Változatos és friss.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án most a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában emlékezik a város is. Délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés dr. Csáky András polgármester beszédével, majd Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak címmel. A Szentkereszt Katolikus Általános Iskola 6. B és 6. C osztály tanulóinak előadását láthatják és hallhatják. A műsort betanította Bogárdiné Velkei Katalin. A megemlékezés után koszorúzásra is várják a megemlékezés. Nagy Sándor József emléktáblájánál az Eötvös téren. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Rihárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény, a Ceglédi Városi Könyvtárban tehát. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: véget ért egy újabb óra, már is jönnek a friss hírek után pedig indul egy következő óra, Sakira és Bőrne vagy közös dalával.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
3: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
8: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Gyűjtés indult a leégett radostyáni templom újjáépítésére. Holnap is marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejlesztené a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szentföldjében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba.
2: Az időjárásról.
8: Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sakira és Burnaboy indította az órát, ez volt a Dajdai, itt a 92.5-en egy 2025-ös vadonatúj sláger, a Cegléd Rádióban Marison, Alok és Ava Max, aztán itt ez Doja Cat, és ezzel közöse Martin Garrix és Ed Sheeran is tiszteletét teszi nálunk a következő még negyed órában, hogy utána viszont folytatódhassék hétvégi ismétlő válogatásunk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg a patikát. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Ebédrádió! Ebédrádió! FM 92!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

0: Holnap indul és egészen vasárnapig tart az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata. Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy a Cegrédi Városi Könyvtár milyen ötletekkel állt elő ezzel kapcsolatban. Az intézményvezetőt, Kapdebóladi Kliviát, Szatmári Gábor kérdezte a részletekről.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatóink, már bizonyára értesültek róla, ha máshonnan nem, innen a Cegléd Rádióból is, hiszen programozó című rovatunkban már napok óta hirdetjük mi is az Országos Könyvtári Napok Ceglédi programjait. Hát egy személyesebb jellegű meghívóval érkezett most az intézményvezető, Kapdebóladi Klívia. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, szervusz!
3: Szervusz Gábor, köszöntöm én is a hallgatókat!
2: Láttam a felhívásokat, és nagyon tetszett, hogy a szlogenje ennek a hétnek most az, hogy optimizmus. Vajon miért?
3: Így van, így van. Az az igazság, hogy az Országos Könyvtári Napoknak minden évben van egy meghatározott tematikája. Uh-huh. Ezt az Informatikai Könyvtári Szövetség elnöksége találja ki a beérkezett javaslatokkal, amiket igen, könyvtárosok javasolnak, és ezekből választja ki az adott év aktuális témáját. Nagyon sokféle dolog volt, már volt, amikor természetesen maga az olvasás volt a téma.
2: Nyilván, igen.
3: De mikor mi, és most az idén valahogy itt a sok változás közepette, úgy gondolta az elnökség, hogy a legjobb téma lesz az optimizmus, hiszen azért alapvetően a könyvtárosok mindig ezt a fajta szemléletet képviselik.
2: Hát alapvetőleg így van, tehát tényleg optimista emberek szoktak könyvtárba járni általában, vagy hogyha éppen nem elég optimisták, akkor esetleg egy kis segítségért is befordulhatnak oda hozzátok. Hát mennyire tükrözik ezt a programok egyébként, hiszen ilyenkor nem csak arról van szó, hogy bemegyünk a könyvtárba, leemelünk egy könyvet a polcról, hanem itt komoly programok fognak zajlani.
3: Igen, minden szinten készülünk erre, és nagyon komolyan vesszük az adott évnek a tematikáját. Egyrészt programokkal is, ahogy mondod, másrészt pedig ilyenkor már jó előre alakítjuk az állományt, és rendelünk a témához kapcsolódó könyveket. Most például nagyon sok könyvet rendeltek be a kollégáim, kifejezetten az optimizmus, az optimista életvitel, életszemlélet jegyében, úgyhogy aki szeretné ezt a fajta gondolkodásmódot, lelassulást egy kicsit megtapasztalni, és erről többet megtudni, és erről többet olvasni, az is mindenképpen térjen be hozzánk, mert most bőven van kínálatunk ebben a témában. Tehát részben a könyves állományt is e szerint gyarapítjuk, másrészt pedig valóban a programokkal is kapcsolódunk az adott év tematikájához, és az idén olyan programokat választottunk, mind a gyermek, ifjúsági, mint pedig a központi, a felnőtt könyvtárunkba, ami valamilyen úton módon ezt az optimista életszemléletet közvetíti.
2: De jó, de jó.
3: Vagy segítséget nyújt ebben, hogy így éljük meg a mindennapokat.
2: Ki tudnál emelni néhány

0: fontosabb, érdekesebb programot?
1: Igen, rögtön azzal kezdeném, hogy hétfőn lesz a központi könyvtárban egy programunk, ami rendhagyó, mert hogy hétfőn zárva tartunk, de ez ne riasszon el senkit, tehát nem elírás ez a programban, hanem egészen egyszerűen ez egy rendhagyó hét.
0: Így van.
1: Most hétfőtől egészen könyves vasárnapig tartunk nyitva.
0: Pontosan.
1: Illetőleg hétfőn nincs szolgáltatási nyitvatartás, hanem a programra nyitunk ki, tulajdonképpen 5 órakor kezdődik egy nagyon izgalmas, vetített képes előadás, Úton a nagyvilágban címmel, és egy egyetemi oktató, dr. Kis Róbert Rihád, aki egyébként turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember, lesz a vendégünk, és ő, hát ha nem is a világ összes országában, de nagyon sok helyen járt, és arról fogjuk kérdezni, hogy mik azok a tapasztalatai, elsősorban a magyarokat szemlélve a nagyvilágban, amik okot adhatnak az optimizmusra.
0: Na, ez jó.
1: Hogy lehet magyarként például külföldön élni, milyen, most kiemeljük, jó megtapasztalásai vannak a magyaroknak, és hogy mit gondolnak a nagyvilágban a magyarokról.
0: Ez sem mindegy, bizony.
1: Van. És hát természetesen azért az úti élményeiből is fog szemezgetni, biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon különleges előadás lesz, ez tehát a jövő héten, október 5-én, hétfőn 5 órától a központi könyvtárunkban lesz.
0: Igen, hiszen tényleg ez az egész hét erről szól, és más különleges előadók itt, minden bejön itt gyakorlatilag, mindenféle téma, ami kapcsolódhat az optimizmushoz.
1: Igen, még a meglévő szokásos programjainkat is ehhez igazítottuk, például könyvklubunk minden hónapban szokott lenni a központi könyvtárban, de nagyon sokszor nagyon nehéz témát boncolgatnak, esetleg egy picit erőszakosabb témát is, amiről azért jó beszélni, jó kibeszélni.
0: Lehet,
1: de most ehhez igazodva az Elizabeth Gilbert ízek, imák, szerelmek, egy könnyed témájú könyv, amiben aztán tényleg meg lehet látni az optimizmust, ez kerül terítékre, úgyhogy ehhez az alkalomhoz is lehet bátran csatlakozni. Így szeretném elmondani, hogy egyébként minden egyes rendezvényünk ingyenes, de könyvtári tagsághoz kötött, viszont az országos könyvtári napok teljes hetén keresztül ingyenes beiratkozási akciót kínálunk. Úgyhogy aki amiatt hezitálna, hogy nincs beiratkozva, és még nem tudja, hogy később szeretné-e a szolgáltatásainkat igénybe venni, az most tulajdonképpen nyugodtan iratkozzon be, tét nélkül, ingyenesen.
0: Na hiszen,
1: és hát akkor hát, ha kedvet kap ahhoz is, hogy aztán visszatérő vendégünk legyen, olvasónk legyen.
0: Ez egy jó ötlet, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos is lehet a következőkben, és ha már itt tartunk ennél héten, a megbocsátás hete is most lesz,
1: így
0: ugye?
1: Így van. Ez azt jelenti, persze mi amúgy is nagyon elnézőek vagyunk az olvasóinkkal, de ez ténylegesen azt jelenti, hogyha lejárt határidejű könyvek vannak a birtokában, valamelyik olvasónak, van, aki már több hete, hónapja, esetleg ott...
0: Nem rossz indulatból, csak elfelejtette.
1: Igen, kallódik egy picit. Van, ahol költöznek például, és hirtelen nem találja, de aztán meg lesz a könyv. Szóval most nincsen semmilyen késedelmi kamat, nem számolunk föl semmit, csak azt kérjük, hogy hozza vissza a könyveket. Úgyhogy ezt jelenti igazándiból ez a megbocsátás hete.
0: Nagyon jó. Nagyon szalad a műsoridőnk. Mindenképpen beszéljünk egy helytörténeti játékról, ami azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgathat. Főleg a fiatalokra gondoltatok itt?
1: Igazándiból bárkire. A szomorú hírem most ezzel kapcsolatban, hogy abszolút megteltünk.
0: Nem annyira szomorú hír ez.
1: Hát most, aki most hallgatja a rádiót esetleg, és azért is nem akarok nagyon hosszan erről beszélni, mert hogy már nem tudnak kapcsolódni, nem magunk se gondoltuk, hogy ez ennyire népszerű lesz ez a játék. Csapatokat vártunk igazándiból, 3 főtől akár már lehetett lehet csapatba összeállni, és ez egy kétfordulós játék, tehát az első fordulója gyakorlatilag az, amit már sokan teljesítettek is, és a második fordulóra kerül sor az országos könyvtári napok keretében, és valóban egy középkori időutazást élhetnek át a játékban résztvevők, Cegléden, a ceglédi középkorban járhatnak, és egy kicsit aztán a könyvtárban is, mint egy labirintusban megélhetik ezt a fajta helytörténetiséget. Tényleg nem gondoltuk, hogy ez ilyen népszerű lesz. Alig hirdettük, már rengetegen jelentkeztek
0: nagyon
1: rá. És amikor megtelt, akkor a kollégáim nagyon lelkesek voltak, és azt mondták, hogy nyitunk egy újabb napot, hogy még oda is lehet jelentkezni, de már ez is megtelt.
0: És már az is.
1: Hát igen, mert van egy ideje ugye a játéknak, és így ki van számolva, hogy egy napban hány csapat fér bele ezzel az idővel számolva, és hát a nap az véges, úgyhogy már nem tudunk több játékos kedvűt fogadni, de azért bíztatok mindenkit, hogy figyeljen bennünket, mert kedvet kaptak a kollégák is hozzá, úgyhogy bizonyára lesz még majd ilyen játék, és lesz lehetőség bekapcsolódni.
0: Igen. Ez jutott eszembe, hogy a könyvtári napok is az nyilván kiemelt napok, de ez picit a nőnapra emlékeztet, és szokták mondani ugye sokszor, hogy a nőkre sem csak március 8-án kell gondolni a nőnapon, hanem az év többi napján is, és azt hiszem, hogy ez igaz a könyvtári napokra is, hogy ez azért arra hívja föl a figyelmet, hogy nem csak ezeken a napokon kell könyvtárba menni, vagy egyáltalán gondolni a könyvtárra, hanem egész esztendőben.
1: Hát így van, és a másik nagyon fontos dolog, hogy mindig szeretem lerombolni azokat a sztereotípiákat, amik sajnos még mindig élnek a könyvtárral szemben, hogy itt ilyen csöndben kell járkálni a polcok között, szinte már papucsban, vagy nem is tudom. Szóval, hogy nem ilyen már ám a könyvtár, és rengeteg mindent kínálunk az olvasóinknak, látogatóinknak. Azért egy gyerekprogramot is, ha megengedsz, Gábor, hadd mondjak már, mert eddig csak a felnőtt, a központi könyvtárról beszéltem, de egy nagyon különleges angol nyelvű kis foglalkozás várja az országos könyvtári napok keretén belül a kicsiket, óvodáskorúakat 3-6 éves korig várnak. Egy nagyon kedves kis vidám, nevetős angol nyelvű kis bevezető tulajdonképpen a nyelvbe, ilyen kis mondókázós foglalkozás indul majd a héten Márti nénivel, és ő egy írtózatosan cuki Egyesült Államokban élt korábban angoltanárnő, és biztos vagyok benne, hogy nagyon fogják élvezni a kicsik ezt a foglalkozást, úgyhogy érdeklődjenek az időpontokról, mert félő, hogy ez is hamarosan be fog telni.
0: Igen, és ez is folytatódik majd nyilván a könyvtári napok után is.
1: Így van, de most indítjuk el, tehát ez egy nagyon-nagyon különleges alkalom, és hát a gyerekkönyvtárban már azért közel 200 gyerek, sőt, nem is, több mint 200 gyerek várja a jövő hét szombatot, amikor is a Bagoly Ludvig olvasás népszerűsítő játékunknak a záró rendezvényére kerül sor. Ez egy zárt körű rendezvény lesz, amiben a játék résztvevői szüleikkel, tesókkal vesznek majd részt, de hát ez mindig óriási esemény nálunk. Úgyhogy mind a két részlegünkön igazándiból nagyon-nagyon sokféle újdonsággal és klassz programokkal várjuk az odalátogatókat.
0: Nagyon jó. Mindez tehát október 5-én hétfőtől 11-én vasárnapig, a könyves vasárnapig tart. Hát nem tudom, visztek be hálózsákot vagy valami, és ott alszotok, vagy egyáltalán lesz-e időtök hazamenni?
1: Igen, ezt beszéltük a kollégákkal, hogy sajnos az egyik részlegen és a másik részlegen is csak egy-egy kanapénk van, úgyhogy nem nagyon tudunk rajta hosszoszkodni, be kell osztani.
0: Igen. Nagyobb baj sose legyen. Én azt hiszem, hogy biztos, hogy nagy élmény lesz ez számotokra is, és az odabetérőknek meg különösen, és remélem, hogy nagyon optimistán fejezik majd be ezt a hetet, hiszen ez a jelszó optimizmus, országos könyvtári napok, tehát október 5-től 11-ig, és ezekből idéztünk föl néhány fontosabb momentumot most az intézményvezetővel, Kapde Bóladék Líviával, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított ránk, és eljött ide hozzánk most.
1: Köszönöm szépen, én is mindenkit nagy szeretettel várunk.
2: Cegléd Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
8: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
9: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Megvolt a Budapest-Belgrád vasútvonal személyszállítási tesztje. Holnap is marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejlesztené a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az Inkák szentvölgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba.
1: Az időjárásról.
10: Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
1: Közlekedési információk.
11: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Reindította az órát, Madison Comrade, azt az órát jut eszembe, amiben véget ér hétvégi ismétlő válogatásunk. Jön majd egy újabb beszélgetés és sok kiváló muzsika, David Guetta, Tame Impala, Tiesto és Tate McRae, Berecki Zoltán, csak egy pici ízelítő és csak prózában abból, hogy mi vár ránk. Persze, ha velünk tartanak, a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én, szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak!

0: lábfájás már önmagában is egy kellemetlen tünet, de ráadásul más, esetleg súlyosabb betegségekre is utalhat. Ezért is fontos az alapos kivizsgálás, mi okozhatja és hogyan lehet kezelni ezt a betegséget. A kérdésre most is dr. Szabó Évett adja meg a választ, sőt válaszokat egészségünkre című sorozatunk most következő részében, amit Szatmári Gábor készített. Hétvégi válogató műsorunkat ezzel a beszélgetéssel zárjuk.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát egészségünkre című sorozatunk, annak is éppen 49. tehát egy hián 50. része. Most is szokás szerint dr. Szabó Ivettel beszélgetek majd, és már mondhatom, hogy szokás szerint telefonon, hiszen így tudtam őt elérni, de hál' Istennek itt van velünk a telefonvonalban. Szervusz doktornő, köszöntelek innen a stúdióból.
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát lássuk csak, hogy mi lesz a mai témánk. Egy elég kellemetlen tünetről, a lábdagadásról fogunk most beszélgetni. Mennyire gyakori tünet ez? Mennyire gyakran találkozik vele az orvostudomány?
2: Nagyon gyakran találkozunk, és azt gondolom, hogy a házi orvos kollégák is gyakran találkoznak ezzel a tünettel, de a sürgősségi ambulancián is, a fekvőbeteg ellátás során is. Tehát fontos is itt rögtön az elején megjegyezni, hogy ez egy tünet, ami mögött nagyon sok súlyosabb és kevésbé súlyosabb kórkép állhat. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori tünet.
1: Igen, igen. Gondolhatnánk, hogy ez főleg az idősebb korosztályt érinti. Jól gondolom ezt?
2: Hát attól függ, hogy mi van a háttérben. A lábdagadás az egy dolog, ez lehet fájdalmas, lehet kellemetlen, lehet egyszerűen csak az, hogy szorít a

0: mire gondoljunk elsősorban?
1: Hát először is azzal kapcsolatosan, hogy egyik lábunk dagad, vagy mind a kettő lábunk dagad.
0: Az sem mind.
1: Mert másban gondolkozunk, és majd a végén ezt el is fogom mondani, csak egy kicsit így bevezetőnek, vagy bemelegítésnek. Az is fontos, hogy mikor kezdődött. Egy pár nappal ezelőtt, vagy már hetek, hónapok óta tart.
0: Például.
1: Egyébként az a lábdagadás, ami mondjuk kétoldali lábdagadás, az egyszer kialakult, és azóta is fennáll, vagy pedig reggelre mindig leapad, éjszaka mondjuk többször kell kimenni a mosdóba vizeletet üríteni, estére megdagad, reggelre leapad, hogyha megnyomjuk, akkor az ujjunknak a nyoma az ott marad-e.
0: Igen.
1: Tehát mind az kialakulásának az idejét, mint a napszaki ingadozást figyelembe kell venni. Van-e elszíneződés a lábon például? Vagy jár-e fájdalommal? Nem minden lábdagadás jár fájdalommal.
0: Az érdekes. Uh-huh.
1: És hogy fontos az is, hogy esetleg milyen társbetegségek vannak.
0: Uh-huh.
1: Mert például, hogy akkor konkrét dolgokban gondolkozzunk, mondjuk egy szívelégtelenség kapcsán, ez egy nagyon-nagyon tipikus tünet, az alsó végtagi ödémásodás, vagy hát a lábdagadás, és a szívelégtelenségben az a jellemző, hogy mindkét lábunk megdagad, döntően a nap végére fog bedagadni, hogyha benyomjuk, akkor ott marad az ujjunk, így mondjuk, hogy vizesednek a lábaink, ezzel párhuzamosan az esetek nagy részében nehéz légzés is társul, mert ilyenkor szívelégtelenségben nem csak a láb vizesedik, hanem a tüdő is vizesedik. És amikor éjszaka, vagy amikor lefekszik az ember pihenni, és tartósan vízszintesbe kerül, kicsit javul a keringési viszony, és éjszaka akkor akár óránként is, ha ki kell menni vizeletet üríteni, reggelre ez a láb ez le tud apadni.
0: Igen.
1: Tehát ezt fogják észrevenni ezek a paciensek, nehéz légzés is társul hozzá, és így ilyen napszaki ingadozást mutat ez a lábdagadás. Súlyos esetben nem fog teljesen leapadni reggelre, de valamelyest kevesebb lesz, és hát ez a szívelégtelenségnek a tünete, gyógyszeres terápiát fog igényelni, meg kardiológiai kivizsgálást, de egy célzott panasz alapú tünetfelvétel és vizsgálat azért már a házi orvosi rendelőben is gyakran a gyanunk alapján majdhogy nem diagnosztizálható, de kardiológiai szakrendelésre van ebben az esetben szükség.
0: Nagyon.
1: Van olyan lábdagadás is, ami mondjuk mind a két lábat érinti, de egyszer kialakult, és nem nagyon húzódik vissza, nincs ilyen napszaki ingadozása, tömöttebb az egész, nem tudjuk, hogyha az ujjunkat oda tesszük, nem maradott, benyomjuk, akkor nem maradott az új benyomatunk, feszesebb, esetleg lehet, hogy volt korábban hasi műtét, vagy valami mások. Ez lehet limfödéma is, vagy nyiroködéma, ilyenkor a nyirokereknek a keringése károsodott valamilyen szinten. Az esetek többségében ez szimmetrikus, kétoldali, nyilván van egyoldali lehetőség is. Ez például nyirokmasszázsra tud jól reagálni, vagy olyan speciális gyógytornára, ami ezt a nyirokkeringést fogja fokozni. Még egy dolgot említenék ki, ami nagyon fontos, és sok fontos dolog van, de akár a beavatkozási időzítés miatt fontos lehet, akár sürgető, hogy mi van akkor, hogyha egyik oldali alsó végtagunk, mondjuk a vádli körül tapasztalunk duzzanatot, kifejezett fájdalommal, feszítő érzéssel, és ez relatíve hirtelen alakul ki, mondjuk egyik napról a másikra, vagy, vagy pár óra alatt érezzük. Hát, hogyha ilyet tapasztalunk, hogy relatíve rövid idő alatt alakul ki féloldali, látjuk a duzzanatot, ez egy feszes, tömött és fájdalommal is feszítő érzéssel jár, hát akkor föl kell merüljön bennünk a mélyvénás trombózis lehetősége.
0: Igen, ez nem vicc.
1: És ez viszont, így van, ez viszont egy azonnali kivizsgálást szükségel, tehát ebben az esetben a sürgősségi ambulanciára való irányítás szükséges. Fontos az, hogy amíg mi ezt ki nem zárjuk, addig nem szabad sétálni a páciensnek, tehát amíg ki nem vizsgáljuk és a kezdő vérhigító terápiát meg nem adjuk, addig ültetjük a pácienseket.
0: Igen. Itt nem használ a séta, ami amúgy nagyon egészséges dolog, de ilyenkor aztán abszolút nem.
1: Igen, amikor mélyvénás trombózis gyanú van, és amíg a páciens meg nem kapja a megfelelő vérhigító terápiát, addig a sétát és a járkálást azt mellőzni kell, tehát addig szigorúan ülni kell, és ülve kell megvárni a vizsgálatokat.
0: Igen, ki lehet ebből jönni véglegesen?

0: Mondhatni?
1: A trombózisból?
0: Igen, abból is, meg úgy egyáltalán igen. Ebből a lábdagadásos történetből.
1: Jó. Hát ugye mindig attól függ, hogy mi az oka a lábdagadásnak. Hát,
0: persze.
1: Igen, a szervezet az egy zseniálisan működő és zseniálisan igen. Kitalált rendszer, tehát abban a pillanatban, amikor valakinél mondjuk egy vénás trombózis alakul ki, abban a pillanatban már a szervezet elkezdi termelni saját magának a trombus feloldásához szükséges anyagokat, és mindazonáltal, ha valakinek ilyen betegsége lesz, vérhigító terápiában fog részesülni, mert optimális esetben egy 3-4-5 hónap alatt úgy mondjuk, hogy rekanalizálódik, tehát igen. Újra ki fog alakulni, tehát fel fog oldódni ez a rög, vagy a széle szépen be fog épülni a vénának a falában, a vénának a belső hártyájában, és gyakorlatilag feloldódik, és újra átjárható lesz optimális esetben. Nyilván van, amikor ez nem ennyire tökéletesen alakul ki, van, amikor a kezdeti elzáródás kapcsán vannak keringési nehézségek, és úgy mondjuk, hogy egy vénás keringési probléma alakul ki, ami után akár ez a lábdagadás, vagy ez a nehéz láb érzés, ez tartósan is fennmaradhat.
0: Ez nem jó hír, azért tényleg jó, hogyha van valami kiút, és hát akinek ez tartósabban megmarad, mit tud tenni? Életmódot kell változtatni azért?
1: Egyrészt ugye azért az esetek jelentős részében maga a vérrög, az fel fog oldódni, és ez szépen ki fog alakulni. Úgy mondjuk, hogy poszttrombotikus szindróma az, amikor a mélyvénás trombózis után megmaradnak ezek a tünetek. Igen. Ami azt jelenti, hogy nehéz lábérzése, amikor esetleg, ha terheli, például sokat sétál, a későbbiekben sokat áll, valamilyen jobban terheli az alsó végtagokat, akkor dagadásra alkalmas lehet ez az állapot, hiszen az már nem egy teljesen épp vénás rendszerről van szó, ott a vénás billentyűk is érintettek. Ezt kúraszerűen szoktuk javasolni, illetve rugalmas harisnya használatát szoktunk abban az esetben javasolni, ha tényleg ez a nehéz lábérzés, ez a lábdagadást tünetet okoz így a trombózisos epizód után.
0: A lényeg tehát, hogyha bármilyen hasonló tünetet érzünk, akkor azonnal forduljunk szakorvoshoz, ez az egészen biztos. Ez a tanúsága egészségünkre című sorozatunk 49. részének. Köszönjük szépen a jó tanácsokat dr. Szabó Ivetnek, és így folytatjuk majd az 50. részben is legközelebb.
1: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!
2: Cegléd Rádió 92.5.

dolgot tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika, az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg a patikát. Az ügyelet 22 óráig tart. Szeglét.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Iskolakezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvez.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án most a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában emlékezik a város is. Délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés dr. Csáky András polgármester beszédével, majd Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak címmel. A Szentkereszt Katolikus Általános Iskola 6. B és 6. C osztály tanulóinak előadását láthatják és hallhatják. A műsort betanította Bogárdiné Velkei Katalin. A megemlékezés után koszorúzásra is várják a megemlékezőket Nagy Sándor József emléktáblájánál az Eötvös téren. Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vadontermő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
2: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakart Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
6: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Halálos áldozatokat szedett az ítéletidő Katalóniában. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 000-en maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az Inkák szentvölgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba.
1: Az időjárásról.
7: Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sebuzi indította az órát, ez volt a Barsong Tipsy 2024-ből, azt az órát, aminek a végén sajnos el kell, hogy búcsúzzak most már a kedves hallgatóktól, de hát reggel 6 óra óta, mert talán éppen ideje van addig is, a mikrofonnál Wecker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak!

Ha már még mindig itt vagyok, akkor ki is használom ezt a kis szűk órát arra, hogy köszöntsem még a névnaposokat is, például a Ferencek ünnepelhetnek. Francia latin eredetű a nevük, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt, hisz jelentése francia. Kedves Ferencek, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok! Cegléd Rádió! 92!

0: újra lesz üveggyűjtési akció. Október 5-e és 11-e között lesznek kint a szokott helyen a konténerek, ahol meg lehet szabadulni a feleslegessé vált üveghulladéktól. A piac Árpád utcai kapujánál, a Gubodi Park Rákóczi út felüli részén, a Bizsei út Sáska utca saroknál, a Bajcsi Zsirinszki téren, illetve a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalán lesznek most is a konténerek. Kérik, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Október 5-e és 11-e között lesz tehát a mostani üveggyűjtési akció.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: már ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg a patikát. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

triumph.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án most a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában emlékezik a város is. Délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés dr. Csáky András polgármester beszédével, majd hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak címmel. A Szentkereszt Katolikus Általános Iskola 6. B és 6. C osztály tanulóinak előadását láthatják és hallhatják. A műsort betanította Bogárdiné Velkei Katalin. A megemlékezés után koszorúzásra is várják a megemlékezőket Nagy Sándor József emléktáblájánál az Eötvös téren. Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Rihárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény, a Ceglédi Városi Könyvtárban tehát, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vadon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Robert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
2: Olyan ő, hogy megáll, az

0: ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, majd pedig jön Vörös Nandi, és a Cegléd hangja holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig terveim szerint jövő vasárnap érkezem. Addig is viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tűz volt egy Verona melletti kempingben. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, növényekre is átterjedtek. A tüzet azóta megfékezték.
1: Az időjárásról.
4: Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM92-t, hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal szokás szerint a ceglédi hírek mellett szó lesz majd több különböző sportágról, sportról, most például teniszről, országúti kerékpárról, valamint Forma 1-ről. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

értékes pontok vecsésről. A férfi kézilabda NB1 B5. Fordulójában vecsésen lépett pályára a Ceglédi KKS-e. A 16-2 perces kiállítással tarkított meccsről nehéz győzelem után hozta haza a nagyon fontos két bajnoki pontot, a sárga-kék alakulat. Vecsés, Cegléd, 28-34. Tóth Norbert szavai a mérkőzés után. Nagy csatában igazi csapatként küzdöttünk. A csapategység olyan erőt képviselt, ami a mai napon átidalta a hibáinkat és a rengeteg kiállítást. Folyamatosan fejlődünk, de csak akkor lesz eredménye, ha ilyen hozzáállást tanúsítanak a fiúk. Nem beszélve a szurkolókról, akik elkísértek minket és a hazai pálya hangulatát teremtették meg. Köszönet érte, óriási erőt adott a srácoknak, akik meghálálták a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.

0: Első játékrészt követően hazai pályán kapott ki a CVS-e a Dunakanyar csapatától 0-1-re. Kecskemét József vezető edző értékelése. Sajnálom a srácokat, jól küzdöttek, szívvel lélekkel tették a megbeszélteket, de ez mit sem ér, rugott gól nélkül. 0-0-nál két ordító zicsert hibáztunk el. Ma is megérdemeltük volna a döntetlent legalább, egy olyan csapat ellen veszítettünk, akik teljesen más célokért küzdenek, mint mi.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Max Verstappen nyerte a Bahreini nagy díjat, 301 nap után látta meg ő elsőként a kockás zászlót. Legutóbb a tavalyi szezon záró hétvégéjén Abu Dhabiban tudott győzni, ezzel pedig az idei szezonban megszerezte első futamgyőzelmét a négyszeres világbajnok holland pilóta. Kimi Antonelli a pontversenyén lovasa a második helyen zárt, ezzel tovább növelte előnyét csapattársa George Russell-lel szemben, ami ezzel a második helyen már 84 pont. A futamon a dobogó legalsó fokára Lewis Hamilton állt fel, aki ugyanezt a pozíciót birtokolja a bajnokságban is. Az ő hátránya már több mint 100 pont Antonelli előtt, aki, ha nem hibáz nagyot, 20 évesen minden idők legfiatalabb Forma 1-es világbajnoka lehet.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.

Tokióban és Pekingben is egyaránt ATP 500-as tornákat rendeznek. A negyeddöntők szinte mindenhol lezajlottak már. Egyedül a Zverev-Djokovic szuper találkozó maradt hátra a kínálatból. Carlos Alcaraz a visszatérése óta remek formában játszik. A negyeddöntőig jutott a US Open-en, ahol csak a későbbi döntősben Shelton tudta megállítani. Most Tokióban az ellenfele honfitársa Jaume Munar lesz. Az alsóágon pedig Jiří Lehecka Valentin Vasarovával vív meg a döntőbe jutásért. Vasarov nagyon veszélyes ellenfél a szezon vége felé. Tavaly nyerte a Shanghai Masters-t, ahol unokatestvérét Arthur Rinderknecht tudta legyőzni. Most pedig Arthur Fiest tudta abszolválni egy 3-szettes meccsen az elődöntőbe jutásért. Apró érdekesség, hogy Fiest a 9. helyezett az ATP ranglistáján, mégis egy nevezéssel kapcsolatos hiba miatt selejteznie kellett a japán fővárosban. Pekingben Alex de Minaur majd Hubert Hurkaccsal fog megküzdeni, míg Daniil Medvegyev a már említett Zverev-Djokovic meccs győztesével fog játszani. Sinner továbbra is távol a küzdelmektől, a wimbledoni győzelme óta nem lépett pályára az olasz világelső. Cegléd Rádió FM 92.5.

Múlt hét vasárnap óriási meglepetésre Brandon McNulty nyerte a montreali országúti kerékpár világbajnokság férfi mezőnyversenyét. Az előzetesen top favoritoknak számító versenyzők közül csak Mathieu van der Poel tudott érmet szerezni, míg Remco Evenepoel és Isaac Del Toro is messze a várakozásokon alul teljesített, nem beszélve a fiatal Paul Sexaxról, aki szintén top 5-ös favorit volt a versenyen. Igaz, utóbbi őszintén vallott gyengélkedéseiről, a többi favorit kissé könnyelműen versenyzett a nagyon trükkös és izgalmasra rajzolt versenyen. A második helyen egyébként a veterán Michael Matthews ért célba, talán ő lehetett a legszomorúbb, hogy McNultyt elengedték. Eddig az országúti kerékpár történetében csak Lance Armstrong mondhatta el magáról amerikaiként, hogy világbajnok lehetett, most kissé viccesen mondhatjuk, ezt is elvették tőle.

0: A Cegléd Rádió sporthír összefoglalóját hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is. Viszontlátásra.
1: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléden Show-ban!
5: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Rekordszámú látogatója volt a Müncheni Sörfesztiválnak. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50 százalékos tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3 százalékos növekedésről számoltak be.
1: Az időjárásról.
5: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
3: Kétnapos ülést tartott a kormány hétvégén. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból hétfőn csak nem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak, az összecsapásokban sokan sérültek meg. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe.
1: Az időjárásról.
3: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: Kétnapos ülést tartott a hétvégén a kormány. Mobilozó sofőrökre vadászik holnaptól a rendőrség. Marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése, illetve a közlekedésbiztonság javítása. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból hétfőn csak nem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak, az összecsapásokban sokan sérültek meg. A rendőrök már több mint 5000 nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe.
4: Az időjárásról.
5: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy akár e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu címen, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglitradio, ide is jöhetnek nyugodtan az üzenetek, és hát egy új témával jelentkezünk a mai napon, ami hát volt már hasonló, ugyanis gyermekek aranyköpéseiről már volt szó a Ceglét hangjában, de most kifejezetten bölcsis korú gyerekek aranyköpéseit várjuk. Tehát mi volt a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott? Jöhetnek a bármilyen, hát azt akartam mondani, hogy agyament, de nem igaz, pontosan az a lényeg, hogy nagyon is logikus dolgokat következtetnek ki a gyerekek, legalábbis a saját logikájukat tekintve. A legviccesebb és legőszintébb gyermeki elszólások a szavak keveréséből, a sajátos logikából és a tiszta látásukból születnek. Néhány példát azért a netről összeválogattam önöknek. Vicces elszólások és szófacsarások kategóriában az anya, ugye ha megnövök, én is ilyen kövér leszek, mint te, vagy nem vagyok fáradt, csak a szemem alussza magát. A bácsinak azért van olyan kevés haja, mert ott sütött legjobban a nap. Illetve, hogy nem akarlak megbántani, apa, de ez az ebéd most nem sikerült. És a sajátos logikának köszönhetően azért nagyon érdekes dolgok tudnak születni, innen két példát hoztam. Az eső azért esik, hogy a virágoknak ne kelljen a csapból inniuk. Vagy, ha nagy leszek, tűzoltó leszek, mert ők egész nap piros autóval mennek, és nem kell aludniuk. Pontosan ilyen történeteket, elszólásokat és aranyköpéseket várunk a kedves hallgatóktól, tehát 0635-92-5-92-5 vagy kívánság@ceglitradio.hu. A kérdésünk tehát a mai Ceglét hangjában, mi a legviccesebb, amit bölcsiskorú gyerektől hallott? Már várjuk is a válaszokat, nyugodtan írják meg, néhány zene múlva indul a Ceglét hangja az önök válaszaival.
1: Hey, információk első kézből! Ceglét Rádió, a közös ismerős!

0: Ritmus.
1: A ceglét hangja mai kérdése, mi a legviccesebb, amit bölcs és gyerektől hallott? Első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de már most sok üzenet érkezett, ön is elküldhette a 0635-925-925-ös SMS számra, esetleg e-mailben a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra. Már is itt van az egyik kedvenc, ha nagy leszek, veszek neked egy kutyát, ugatósat kérsz? Ezt Anna Mária küldte nekünk, és szerintem nagyon jó. Aztán van egy ilyen is, hogy lemerült a telefonom, feltöltöm, és vitte a kis játéktelőt a konyhába, majd egy kancsóból feltöltötte, írja nekünk Erika. Na hát az mondjuk vicces lehetett, hogyha rá is öntötte a kancsóból a vizet. Aztán itt van Zsuzsanna. Anyukámat látogattuk a kórházban, és kint az épület udvarán a gyermekeim már nehezen bírtak az energiáikkal. A fiam, 3 éves, már épp készült a nagy rendetlenkedésre, elkezdett a földön kúszni, mikor arra járt egy mackósabb testalkatú férfi piros mentős ruhában. Kisebbik csemetém nagy meglepetésre azonnal felállt, kiúszta magát, majd odasúgta. Szerinted látja a Mikulás, hogy most már szépen viselkedek? Tehát Mikulásnak nézte a nagy piros ruhában érkező bácsit, úgyhogy egyből elkezdett jól viselkedni, szerintem remek történet. Megyünk tovább még hozzá Renátával. Lányom haját fésüli a keresztanyja. Köri, húzod a hajam. Jaj, Zoéka, a szépségért meg kell szenvedni. Akkor, Köri, te nem sokat szenvedtél. Annyira szép és annyira őszinte. Hát igen, ezeket keressük, tökéletes történet. Hogyha önnek is van ilyen, még egyszer mondom, 0635-925-925-ös Ágnes üzenetével folytatjuk. Vásárlás után pakoltam ki a szatyrokból, egyik karomban tartva a fél éves öccsét, a másik kezemmel szerencsétlenkedve a vásárolt termékeket raktam be a hűtőbe. Gondoltam, majd megbirkózom vele egyszerre 3 csomag sajtrúddal, de tévedtem, az egyik csomag a földre esett. Mellettem állt a kislányom, épp az apjától vámolt tölcséres jégkrémet eszegette, így szóltam neki, Bianca, felvennéd nekem, légy kedves, a sajtot? Nem tudom, anya, egyik kezemben a fagyi, másikban a fóka, a plüssállata. Hát mi vagyok én, polip? Teljesen jogos a kérdés, hogy is gondolhatta az édesanya, hogy ilyen elfoglaltságok közepette ez bele fog férni Biancának, nem fér bele. Már is megyünk tovább Nicolett üzenetével. Bölcsi után bement az apukája dolgozó szobájába, odaült a számítógéphez és elkezdte 2 tenyérrel püfölni a klaviatúrát. Oda mentem és megkérdeztem tőle, mit csinálsz? A válasza? Dolgozom, mert a bölcsiben nem kaptam pénzt. Így van. Tehát ő azt látja, hogy a szülő elmegy dolgozni, pénzt kap, és abból tudnak venni mondjuk jégkrémet, most mondtam valamit, vagy játékot, vagy bármit, esetleg ruhát, és hát ő realizálta, hogy hiába ment el a bölcsibe, nem kapott pénzt, úgyhogy kénytelen dolgozni, és ahogy apukától látta, elkezdte püfölni a billentyűzetet, ő most dolgozik. Tökéletes. Nika a következő válasz küldönk. Gyermek, kérek repetát? Mama, tudod mi az a repeta? Gyermek, nem tudom. Mama, akkor miért kérsz? Gyermek, mert olyat még nem ettem.

0: Kérdés, miben fáradt el? Nem azt, hogy mitől fáradt el, akkor talán el tudtam volna mondani a sétától, vagy ilyesmi, de mivel a kérdés arra vonatkozott, hogy miben fáradtál el, ő a pólóban fáradt el. Tökéletes. Mi a legviccesebb, amit bölcsés gyerektől hallott? 0635-925-925-ös, vagy kívánság@cegledradio.hu, hogyha kicsit hosszabb e-mailt írna esetleg.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

Mi a legviccesebb dolog, amit bölcsis gyerektől hallott? Ez a ceglét hangja mai kérdés, egy új téma, és záporoznak a válaszok, amit ön is elküldhet. Persze, hogyha van ilyen története, és van kedve elküldeni, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánságukat, ceglidradio.hu e-mail címen, persze ékezetek nélkül. Már is itt van Szilvia üzenete. Öcsémmel vártuk a vonatot. Hangos bemondó bemondja, hogy sebes vonat érkezik. Áll be a vonat, az öcsém furcsán néz rá. Mi a baj? De hát ezen nincs is seb. Hát valóban nem volt. Persze, ha a gyerek nem ismeri a sebes szót, tehát a gyorsnak a szinonimáját, akkor simán gondolhatja azt, hogy ezen a vonaton seb van, hiszen sebes vonat érkezik. Teljesen egyértelmű, és a gyermeki logika továbbra is páratlan. Ágnes azt írja, hogy te is olyan hajlékony vagy, mint én? Sajnos nem. Akkor te hajléktalan vagy. Teljesen logikus következtetés, köszönöm szépen a remek választ. Ildikóval megyünk tovább. Nem bölcsis, hanem ovi sztori, de nagyon cuki. Óvónő voltam, olyan frizurám volt, hogy nem látszott a fülem. Amikor elkezdtem megnöveszteni a hajam, muszáj volt a fülem mögé tenni, csodálkozva megszólalt az egyik gyerek: óvónéni, neked van füled? Hát igen, micsoda meglepetések vannak, ugye, amikor soha nem látta azt a bizonyos fület, vagy hát füleket, és akkor egyszer egy másik haj miatt hátrakötötte a haját az óvónéni, és már is ott voltak a fülei. Egyszerűen csodálatos. Katalina következő üzenet küldünk. Kirándulni voltunk, a panzió előtt volt egy szuper játszótér, a 3 év körüli fiam alig várt, hogy kimehessem. Engedj már ki, mondja az apjának, már az ajtó előtt topogva. Az apja rászól, hogy azt azért szebben is ki lehetne fejezni, így a fiam helyreigazította magát. Engedj már ki, mondta a kismalac, tette hozzá a gyermek. Egyszer a Mekiben reggeliztünk, volt egy kis probléma a rendelésemmel, végül egy srác zöld Mekis egyenruhában egy kis sapkával a fején kihozta, ami korábban hiányzott belőle. Váltottunk vele pár szót, megköszöntük, a fiam csendben figyelte, majd mikor elment, csillogó szemekkel kérdezte: ez egy szerelő volt? Hát igen, egyébként a Mekis egyenruha az tud ilyesminek tűnni, főleg egy gyermek szemében, nagyon jó. Dóra csak egy mondatot írt: nem tudok elaludni, mindig kinyitódik a szemem. Hogyha visszaemlékeznek a kedves hallgatók, volt egy felkelt a gyerek jellegű adásunk, nem annyira régen, hát már akkor szólóban csináltam a ceglét hangját, de a felébredések történeteit kellett akkor összegyűjteni, és hát ez is nagyon odaillő. Nem tudok elaludni, mindig kinyitódik a szemem, ő erről nem tehet. Aztán itt van Zsuzsanna üzenete. Március 15-re a bölcsiben magyar zászlókat festettek a gyerekek, majd a kiskertben kitűzdelték az elkészült műveket. Ahogy mentünk kifelé a bölcsiből, a fiam nagyon lelkesen meséli: képzeld, anya, mi szurkáltuk le a Lászlókat. Igen, hát ez kellemes történet, amikor több Lászlót is leszurkálnak az óvodás gyerekek. Szerintem tökéletes. Aztán itt van Gabriella. Nekem nincs gyerekem, de unokaöcsém beszólásaira emlékszem. Az egyik, amikor először látott szájkosaras blökit: azért van a kutyán kerítés, hogy ne tudjon megharapni. A másik pedig, amikor az anyukája, vagyis a nővérem nyáron beiratkozott egy német nyelvtanfolyamra: ugye, akkor is fog szeretni, ha majd németül beszélsz. Igen, mint hogyha összefüggés lenne a szeretet és a nyelv között, de hát ő neki a magyar az érthető nyelv, tehát azon lehet kifejezni azt, hogy őt szeretik, teljesen jogos a dolog. Busszal mentünk Visegrádra, a budai oldalon haladtunk, amikor a parlamentet meglátva lelkesen mondtam a 3 éves fiamnak, hogy nézd, milyen szép a parlament. Rám nézett, de nem szólt semmit. Kb. 10 perc múlva megkérdezte: hova ment a parla? Hát igen, ő csak ennyit értett belőle, hogy ment a parla valahova, a parlament szót még akkor nem ismerte. Nagyon szépen köszönjük ezt a remek történetet is, és ha még van ilyenjük, akkor nyugodtan küldhetik a 0635 925 925-re. Hamarosan folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét Rádió.

0: történeteket várunk, amit bölcsis gyerekek mondtak, most ezek lehetnek sztorik is, lehetnek elszólások, lehetnek aranyköpések, bármit megírhat nekünk, a lényeg, hogy a 0635-925-925-ös SMS számra írja meg, vagy esetleg e-mailben a kívánság@cegdradio.hu-ra, Angéla is az e-mailt választotta, ezt írta nekünk. Egyszer álltam egy buszmegállóban, mellettem volt egy anyuka két kisfiúval, akik ikrek voltak. Az anyukájuk rászólt az egyikre, nem igaz, hogy nem tudsz bírni magaddal, mint más gyerekek. Erre a kisfiú jól van, akkor menj és keresd magadnak egy másik kisgyereket. Rájuk sem mertem nézni, alig vártam, hogy eltűnjenek a megérkező busz hátuljában és kiengedhessem a visszafolytott röhögést. Ez egyébként tényleg milyen egyszerű, hogyha az anyuka arra vágyik, hogy más úgy viselkedjen, mint más gyerekek, akkor kereshetne magának egy másik kisgyereket is. Egyébként teljesen logikus gyermeki szempontból nézve. Erdőben sétáltunk, a hegyen felfelé. Fiam kezdett nyafogni, hogy fáradt, bíztattam, hogy ha felérünk a tisztásra, ott le fogunk pihenni. A tisztáson ülve már a fiam megszólalt. Anya, ha ez a tisztás, akkor az erdőre mutatva az ott a piszkos? Hát egyébként teljesen logikus, hiszen nincsenek fák a tisztáson, ezért annyira tisztás, és az erdős rész, ahol sok fával, az meg ott a piszkos. Én teljesen értem, és tudok vele menni. Kata azt írja nekünk, hogy két éves kislány a szőnyege játszik a babaházzal. Kis WC ráülteti a babát, majd hozzám odafordul. Kata, a baba fosik. Elnézést, így írta a kedves hallgató, és igazából csak így van a hatása, meg hát ez a szó azért létezik a magyarban. Most így elmondtam, ahogy elmondta a kislány is. Szerintem remek történet. Már is folytatjuk még hozzá Fanni üzenetével. Ez mi? Képeskönyvet nézegettünk, vagy horgázós játék, már nem emlékszem. Gigoló. Nem, nem gigoló, hanem csikóhal. A gigoló az szép fiú. Szép fiú nem gigoló, hanem Dábib. Az a Dávid volt, ezt egy zárójeles megjegyzés miatt tudom. És mielőtt jönnek a kövek, csak azért ismerte a gigoló szót, mert volt már egy már-már izompólója örökölt utca között, és véletlen kicsúszott a szánkon, mikor először felvette, és lett egy új gigoló póló. Egyébként a csikóhal tökre hasonlít a gigolóra. Én teljesen értem az átmenetet, hogy valahogy fejben ezt a kettőt rakta össze, hasonlítottak a szavak, és a gigoló az a Dávid, mint megtudtuk. Itt van Júlia üzenete, elmentem pár napra munkaügyben, apja hozta vitte a bölcsibe a gyereket. Hazajövök, kérdezem, mit csinált a apával. Majd mesélve a gyerek, hogy a nevelőnő autójában ültek, kocsikáztak, apa vezette az autót, stb. Már majdnem kezdtem furcsán nézni a férjemre, hogy mégis mit csinált a nevelővel, mire leesett, hogy a néni 70 körül van. De az apjának is előadta, hogy volt nálunk egy bácsi, amíg ő nem volt otthon. Szép, szép, hát ezekből aztán könnyen jönnek félreértések, de szerencsére azért lehet tisztázni a helyzetet, ő meg nem is tudja, hogy ezzel bármilyen rosszat csinál esetleg valakinek. És nézzünk még egyet, Mártontól. Egyik reggel bölcsőbe Benet nagyon sírt a kisfiam, kérdeztem, hogy mi a baj. Azt mondja, nem jutott krumpli föld. Tehát ez a nem jutott krumpli főtt mondatból neki nem volt túl sok értelme, amúgy is szerintem manapság már inkább főzeléknek hívják, nem hogy főtnek, de a föld szónak viszont látta értelmét, ezért kifejezte magát, nem jutott krumpli föld. Tökéletes. Kedves hallgató, mi volt a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott? Ezzel megyünk tovább, méghozzá a Cegléd hangja második órájában is, az elsőt ezennel lezárom, még néhány zene és a hírek, aztán pedig jön a második óra, tartsanak velünk akkor is.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
1: Az időjárásról.
3: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdés továbbra is az, hogy mi volt a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott. Kifejezetten most bölcsis sztorikra vagyunk kíváncsiak, azért érkezett egy-kettő óvodából is, na azt sem fogom kitiltani a műsorból, tehát mindenképpen írják meg a sztorikat. Gyerekszáj, elszólások, aranyköpések, bármi jöhet. Szerintem mókás volt az első óra, és hát nagyon jó óra áll előttünk, mert már bele-bele olvastam az üzenetekbe, úgyhogy remélem, hogy önök is elküldik a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy akár e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra a válaszaikat. És van nekünk Anna Mária üzenete. Kérdeztem egy cuki kisfiút, miért vagy ilyen szép? A válasz: anya csinálta. Hát igen, többek között, de a legtöbb azért rajta múlott, ez igaz, de mennyire cuki válasz ez, hogy anya csinálta. Aztán itt van Nika üzenete, ugyanaz a Nika, aki már egyszer írt nekünk az első órában is. Azt írja, a reggelire bundás kenyeret rántottát és tükörtojást készítettem, és hogy biztos elég fehérjedús legyen, sajtot is adtam mellé. A 2 éves fiam szemrehányóan kérdezte, hogy hol a husi? Na igen, hát ez tök logikus kérdés, hogyha neki az is kell, hát akkor az is kell. Erzsébet a következő: nagy rikácsolás hátul a Baromfi udvarban, szalad a kis unokám, hogy mami, gyere gyorsan, mert a kakas húzza a pipinek a haját. Nem baj, mondom én, majd elengedi. De gyere gyorsan, mami, mert nagyon húzza, fáj neki és kiabál. Hát, hogy vajon tényleg a haját húzta-e, azt nem lehet tudni innen ilyen távolságból, de azért ez is vicces történet. Brigi kérdezte a kislányom, 3 éves, az egyik anyajegyemre mutatva, hogy az mi. Mondtam neki, hogy anyajegy. Neki is van anyajegye? Mondta, hogy neki nincs, mert neki boróka jegye van, apának meg apa jegye. Ez teljesen igaz, hát hogy is lehetne ez másképpen. Aztán Erzsébet azt írja, a közel 3 éves kisunokámmal hallgattuk a madarak csicsergését, kérdeztem tőle, hallod, milyen szépen énekelnek a madarak? Erre ő, a boci-boci darkát? Hát igen, ezt éneklés szintjén ő ezt a dalt ismeri, most egy kismadár mi mást énekelne? Neki az nem éneklés, hogy csicseregnek vagy ilyesmi, az éneklés az egy dal, mint a boci-boci tarka. Évával megyünk tovább, a kisfiam bölcsés korában sokszor jött velem, ha WC-re mentem, egy hétvégén is éppen indultunk, mire megszólal papa, mi WC-re megyünk, gyere te is. Hát igen, itt még nem áll össze a fejben az, hogy mi az, hogy koedukált, vagy esetleg férfinői, vagy bármi ilyesmi, de hát, hogyha együtt jártunk WC-re, akkor miért ne jöhetne a papa is? Azt írja nekünk Gica, hogy valamit megtiltottunk neki, nem hagyjátok, hogy az ember a saját életét élje. Mikulás ünnepségen kötöttem egy kis mellényt, amire Mikulást hímeztem, mikor sorra került, büszkén mutatott a pocakjára. Itt vagy. Hát igen, nagyon jó az első is, amikor így föllázad, és az ő kis tudatával egy ilyet összerak, hogy nem hagyjátok, hogy a saját életemet éljem, illetve, hogy ott van a hasán a Mikulás, ez is nagyon jó történet, köszönjük szépen. Nézzünk még egyet Zsuzsától. Sztori saját magamról. 3 éves voltam, anyum mesélte, vártuk a buszt. Jött egy idősebb néni, frizura, hálószatyor, én, kérdezve anyát. A néni tudja, hogy hurkás táska van a haján, mert ugye láttam én már disznóvágást, hogy abba főzték ki a fincsi hurkát. Hát igen, hogyha ilyen hálós valami volt a fején, frizura, hálószatyor. Ja, értem, én olvastam rosszul az előbb, szóval ilyen frizura hálóval a fején. Aha, értem. Jó, hát amúgy tök jó a sztori, és igen, a hölgy biztos meglepődött, mikor megkérdezted az ő füle hallatára, hogy hurkás táska van-e a néni haján. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, a kérdés továbbra is az, mi a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott. FM 92.5 Cegléd Rádió.

Mi volt a legviccesebb, amit bölcs és gyerektől hallott? Első alkalommal foglalkozik ezzel a kérdéskörrel a Cegléd hangja, Csaba a következő üzenetküldő. Kb. 3 évesen a fiam csatakiáltása a tömött buszon. Ezt a büdöset én pukiztam. Hát igen, amikor még könnyedén büszke ilyesmire a gyerek, hát hogy most nagyon büszke volt rám, és igen, ezt a büdöset ő pukizta. Aztán Anitával folytatjuk, a 3 éves kislányom egyik nap azt mondta, anya, amikor kicsi voltam, én BMW voltam. Hát igen, kinek mi? Ő BMW volt. Amúgy Mercedes is lehetne, csak hát nem tudjuk, hogy hívják, mert ilyen név viszont létezik. René azt írja, a kislányom szólt, hogy ne ígyunk kólát, mert cukormentes, betegek leszünk tőle. Igen, több dolog is hibázik ebben a mondatban, de a tanács végül is megfogadható. Jutka azt írja, hogy 40 év alatt rengeteg aranymondást gyűjtöttem, amit oviba menés előtt az üzenőfüzetben átadtam a szülőknek. Pár mondat ezekből. Az utcán találkoztunk, beszélgettem az anyukával, egyszer csak megszólalt Fruzsi. Te olyan vagy, mint a bölcsés Jutka. Egyébként ő volt az, tehát nem csoda. Áron hozzám bújt és megkérdezte, te azért vagy ilyen puha, mert öreg vagy? Nézd, a Túró Rudinak is van báránykája, mutatja Ajsa, miután visszajött a bárányhimlő után. Furujázok. Jutka tud fütyülni, mondta King nevetve. Hallgatja majd kis idő után rám szólt, fújjál inkább buborékot. Gedeon nézi az ajtón lévő Mikulás képet. Szakállas-e Mikulás? Érdeklődik. Igen, szakállas, feleltem. Szerintem habos, mondja elgondolkodva. Egyébként ezek nagyon jó sztorik, és hogyha igen, valakinek ez a munkája, hogy mondjuk bölcsesekkel van körülvéve, akkor gyűjthet ilyen aranyköpéseket, és nagyon köszönjük, hogy ezeket leírtad nekünk is. Évával megyünk tovább. Az egyik kislány gyönyörű rózsaszín csillivilli bakancsba jött bölcsödébe. Amikor megláttam, megdicsértem, és mondtam neki, hogy én is szeretnék egy hasonlót, egyből jött is a válasz, vegyél magadnak a boltba. Hát egyébként mi más lehetne tenni, hogyha valahol árulnak, akkor ilyen egyszerű, venni kell magadnak, hogyha szeretnél. Suzi azt írja, hogy mikor a lányomért mentünk a bölcsibe, mindig kérdeztük tőle, mi volt az ebéd, mondta kajfioj. Amikor harmadik, negyedik nap is azt mondta, hogy kajfioj, akkor már tudtuk, hogy valami huncutság van. Hát egyszer emlékezett rá, hogy karfiol volt, és ő ezt mindig újra és újra elmondta, mert ezzel a kérdéssel többet nem akart foglalkozni. Legyen karfiol, azt egyszer elfogadták. Oké, legyen az, kész. Itt van nekünk Anita üzenete. A napokban mondtam a 3,5 éves kislánynak, Jézus Mária, milyen koszos a lábad? Válasz, anya, olyan koszos a lábam, mint Jézus anyja. Kellett egy kis idő, mire leesett. Amúgy... igen, hát összeraktak is fejében, nekem nagyon tetszik a logikájuk, úgyhogy ez így működik. Aztán itt van Eszter üzenete. Kislányom megbotlott, bekoppant a feje a falba, mérgesen megszólalt. Miért raktátok ide a falat? Egyébként én ezt a mai napig csinálom, hogy mondjuk neki sétálok egy oszlopnak, persze viccből, nagy csattanás a kezemmel, az emberek nevetnek, és akkor megkérdezem, hogy ki rakta ezt ide, mint hogyha az oszlop nem lett volna ott.

0: Margó üzenete a következő. Egy újonnan beszokott kislánykámat kísértem a mosdóba, ahol pisilés után közli, hogy neki nunia van. Aztán folytatja, Áronnak meg ormányos nunia van, ő a kisöccse. Hát, hadd ne mondjam a reakciómat. Egyébként nagyon jó szerintem, ugye, ha valaki meglepődött volna, hogy miért mondok ilyeneket, azért, mert a kérdésünk ma az, hogy mi volt a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott, szerintem az ormányos nuni az igenis toplistás mindenképpen. Már is Kittivel folytatjuk, az én kislányom 2 évesen megkérdezte a bölcsis gondozónőjétől, hogy Enikő, nekem most mi a kutyabajom van? Egyébként igen, hogyha van ilyen egy kutyabaj, azt mondjuk betegségre lehet mondani, kicsit olyasmi, mint a macskajaj, vagy nem tudom, de megkérdezte, hogy nekem most mi a kutyabajom van. Erika a következő, hazafelé készültünk vendégségből, akik utána moziba mentek. Hívtak minket is, csak én nem éreztem, hogy a 2 éves lányomat egy moziért le kellene adnom a gyermek megőrzőben, így nem csatlakoztunk. A másik család nagyobb gyermekei próbáltak meggyőzni minket, és az egyik lány megkérdezte a lányomat, hogy haza szeretne menni, vagy velünk a molba. Mire a kicsi lányom azt válaszolta, hogy ő a WC-re menne, épp Billire szoktatásban voltunk. Egyébként igen, hogy most ő mit szeretne? Na hát, ő billizni szeretne. Aztán itt van Luca üzenete. Én nagyon szeretem a tótuszgolyót, mondta a kislány, majd ment tovább. Hát nyilván a kókuszgolyót szerette, csak még kimondani nem tudta, de azért ezt is nagyon köszönjük. Itt van Anikó üzenete. Kisfiammal várjuk a trolit. Bácsika ül a megállóban, és hát kicsit nagyobb volt a testalkata. Kisfiam, anya, baba van a pocakjában. Nem tudtam, mit mondjak, ezért inkább tereltem a témát, de ő nem tágított. Fiatal társaság ott fulladozott, perc a bácsi nem hallotta, vagy legalábbis remélem. Hát igen, hogyha picit nagyobb hasa van, akkor ott baba van. Ez ilyen egyszerű. Kati a következő, aki azt írja, hogy kifogyott az ablaktisztító folyadék a flakonból. Kimostam, majd feltöltöttem vízzel, és odaadtam a gyereknek játszani. A fiam lelocsolta a húgát, mire ő büszkén kihúzta magát, és így szólt, akkor én most ablak vagyok? Teljesen logikus, hiszen hogyha ablakmosó algossák le, akkor ő most egy ablak. Egyébként nagyon könnyen tudnak tárgyakká, dolgokká változni. Például most az én kis unokaöcsém, öcsémnek a nagyobbik fia, ő nagyon szeret kamionná vagy teherautóvá változni, és mindig az evést akkor tankolásnak hívjuk, és hogyha enni nem akar, de azért abban benne van, hogy megtankoljuk a járművet, akkor meg lehet etetni, úgyhogy kellenek az ilyen trükkök. Zsuzsanna azt írja, hogy kis 4 éves rokon kislányunk átjött, épp cipős szekrényemet raktam össze, nyári cipőket válogattam, nézte, csend, ez milyen szép, Ányika, meghalsz, utána nekem adod? Neked már úgyse kell, nem tudtam mit szóljak, és ezt, hogy honnan szedted, de nem bírtam este elaludni. ez a legjobb, amikor így a gyerek csak úgy, nem azért, mert rosszat akar neked, de csak úgy bemond valamit a kis elméjéből, és aztán meg te gondolkozol el ezen, hogy tényleg mi lesz, ha meghalsz, és mi lesz a cipőiddel, meg hát egyáltalán az életről elgondolkodik az ember, csak azért, mert egy egyszerű dolog miatt egy gyermek felhívta erre a figyelmét, szerintem zseniális, köszönjük a történetedet. És kedves hallgatók, azoknak is köszönjük, akik velünk maradnak, mert még egy blokkra visszajön ma a Cegdét hangja, és hogyha üzenetet küldenének, akkor 0635 92 92.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, és hát szerintem nem volt egyszerű a mai adás, mármint hogy remek üzeneteket kaptunk. A témánk ugyanis, hogy mi volt a legviccesebb, amit bölcsiskorú gyerektől hallott. 0635925925-ös, kíváncsiakukac@cegliradio.hu. Ide jöttek az üzenetek, és még jöhetnek is, mert azt kell, hogy mondjam ezen a ponton, hogy túl sok üzenetünk van ahhoz, hogy mindenki beleférjen. Szóval biztosan lesz egy folytatás ebből az adásból, úgyhogy aki esetleg nem kerül sorra, az se aggódjon, mert majd biztos, hogy sor kerítünk rá, csak nem ma, hanem egy másik alkalommal, és nem is holnap, mert holnap egy újabb témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Itt is van Franciska üzenete, a legújabb kiosztása a kislányomnak, ha összeveszünk valamin, soha többé nem leszek a barátod, törött szív, és a törött szívet mutatja is a kezével. Na, ez a nem semmi. Egyrésztről ezt én is megfenyegettem többször például unokaöcsémet, hogy ha most ezt csinálod, én nem leszek a barátod, és nekem mindig az volt a válaszom, hogyha én is megkaptam ezt, tehát ő azt mondta, hogy nem lesz a barátom, akkor én visszavágtam neki, hogy unokatestvérek vagyunk, nekünk kötelező barátoknak lenni. Tehát nincs más választása. Úgyhogy mi egy barátok is vagyunk, azért, mert rokonok vagyunk, ez egyértelmű, determinálva van. Itt van, azt mondja Zsuzsanna üzenete, jó kis beszólások, jól telt az esti időm, imádom a gyerekeket, jó magam is, 18 hónapos unokám, bohókás kacsintásait, mimikával nagyon szeretem, egyszavasakkal kommunikálunk, már most tudni, látni rajta, lesz itt minden, jól után az mindenkit, rengeteget kacagunk, ő meg velünk, vagy rajtunk, ki tudja. Köszönjük szépen, bár konkrétumot nem írtál, majd hát, ha az is jönni fog egyszer, vagy mondjuk a következő adásra lehet, hogy már mond egy-két olyan aranyköpést, amit leírhatsz nekünk. Viktória, egyik barátnőm kislánya sűrűn azt kiabálta, hogy kukucsa. Megkérdeztem, hogy mi az a kukucsa. Kiderült, hogy a kulacsot hívta a kukucsának, mert szomjas volt. Hát igen, pedig kukucskálásnak is gondolhatta volna valaki, de mégsem az volt. Itt van nekünk Maja üzenete, aki azt írja, hogy én nem hallottam semmit. Igen, ezek nagyon egyszerűek, amikor egy betűt valahogy mással pótol ki, mert egyszerűen úgy érti. Volt egy rokonom, unokaöcsém, aki például a C betűt KS-nek ejtette, tehát a harcot Harksnak, a Lucát, a hugát Luxának. És igen, hát ez ilyen egyszerű. A hallottam sem rossz egyébként. Itt van nekünk Ágnes, a műsor vége felé, az utolsó előtti, aki azt írja, a bátyám elvitte az akkor 2-3 év körüli fiát karácsonyfát vásárolni a helyi erdészetbe. Már jó ideje válogattak, amikor megszólalt a gyerek, apa, menjünk haza, hozzon inkább a Jézuska, mert én már fázok. Egyébként ez tényleg ilyen egyszerű, hogyha úgy is jön a Jézuska, ha ajándékot is hoz, hozzon inkább fát, ő is, és kész, nem kell ezzel az időt pocsékolni. És végül Krisztina az utolsó, Balatonon, nézd anya! Itt is van egy kikötő cica. Valamiért a horgonyt, vagyis hát a vasmacskát nevezte el kikötő cicának. Szerintem remek sztori, és a gyermeki elmére nagyon is jellemző az ilyen kreativitás. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, kedves hallgatók, és ahogy mondtam, folytatódik majd ez a téma itt a Ceglét hangjában, de holnap egy másik témával jövünk, és maradjanak addig is a Ceglét rádióval. Börös Nandi köszöni megtisztelő figyelmüket és a válaszaikat, a viszonthallásra.
1: Hey, információk első kézből. Ceglét rádió, a közös ismerős.

0: Rögtönzött álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosol. Miért az álmorkén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utas tájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5 Cegléd Rádió.
1: J-Lo,

0: hírek a Ceglédár Show-ban. Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cseglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, akire

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Két napos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta.